0: 19 megyéből jelentettek gondokat. A Futapest mintájára megszervezik a Fagyapest akciót és a Vacogó mozgalmat. Rádai Mihály új sorozatot indít a tévében. Unokáink is fázni fognak, avagy Pallas Athéna kezéből soha többé nem lopják el a láncsát, mert odafagyott. Ma tüzet okozott a lakásában egy vízszerelő, aki nyílt lánggal próbálta fölmelegíteni a tőle elidegült feleségét. Állítólag az asszony az ágyban mellé bújt, 5 fokot esett a hőmérséklet. Az utakon sakmatt a helyzet. Futólada üti fehér gyalogot, aki közben rosál. A szénkészletek teljesen kimerültek. A lakosság még nem teljesen. A gázművek megnyugtató hírt közöl. 2 napja nem érkezett telefonos hiba bejelentés. Azóta van befagyva a vonalunk. Ma olyan jegesre fagytam, hogy este magától lecsúszott a nadrágot. Már a kártyában is így megy a sor. Jéger alsó, Jéger felső, Jéger király, Jéger ász. Ma, január 6-án jól befűtöttek a televízióba. Kigyulladt a székház. A tűzoltó parancsnok kijelentette. A tévében szilveszter este óta nem látta mekkora égést. Ma megittam egy liter bort, és nem borvirágos, hanem jégvirágos lett az orrom. Ebből is látszik, vizezik a bort. Ma sem volt fűtésünk, így aztán bebújtunk a hűtőszekrénybe, ott csak -10 fok volt. Áramszünetek is előfordulnak. A világítás megoldására Szent János bogarakat gyűjtünk, melyek kereszteződnek a szapora csótányokkal. 2 nap múlva fényárban úszik a lakótele. Már csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zoknis toppolásra. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, és megszólalt. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na, azok ott már új palota fények. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakás beli és a kinti hideg közér, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutatta. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szenet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak 1-2 palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojásbriketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli. Akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdenek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag- és árhivatal feltalálta a helyből felszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva a MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlan. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik, az áram kimaradáson van. A kormány bejelenti, a szénhiány oka az aszály. A tévé már csak a tornát közvetíti, de csak a bemelegítését. Fűtés terén az utolsókat rúgjuk, a fűtőtestbe. Új tulajdonságát fedeztük fel a radiátorunknak, a többen körülüljük fölmelegszik. Éjszaka betörtek hozzánk, elvittek néhány értékes tárgyat, például egy hősugárzót és 200 gyertyát, de mindez csekéség ahhoz képest, hogy nyitva hagyták az ablakot. Sikosak a járdák és fogytán a só. A házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sóspercet. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. A sajtóban a tüzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénrevárók sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés. Hogy ne fűtsünk kétfelé, hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tud. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélő. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felől érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akadt. Az Istenhegyi úton rendezték meg az Alpesi sívilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőt. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. Egy óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsokrot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbállt. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását. Most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.
1: Teriné, drága, mindenek előtt köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Úgy értesültünk, hogy az utóbbi esztendőben több mint furcsa dolgok történtek Szent András pusztán, Teri néni szűke pátriájában. Éjszakánként többek között hivatlan látogatók érkeztek.
2: Az úgy volt, hogy el...
1: Mindjárt megnyugszanak.
2: Már niszogattak előre. Az úgy volt, hogy elsőben a Csiga 2-es tévét néztük. Van a Simon Lacinak a felesége, azt mondja, mosóporos.
1: Úgy is lehet
2: meg
1: mondani.
2: Meg mosógépes.
1: Feri néni, és mit szokott ott általában nézni?
2: Szellemképet.
1: Még mindig nincs antennája?
2: Van antennám, de meglökte a varnyú. Elvitt a... Dolmányos varnyú volt, jól láttam. Utána a dolmányával lökte meg. Elállította. Úgy voltam elsőben, mikor meghozták ezt a tévét. Hát, hogy volt ez, vagy? 6-8 esztendeje? Azt mondja nékem a szerelő, Lazsnaki Gyurkának a fia volt. Azt mondja, üljön le, mama, nézze a tévét. Leültem, azt néztem. Visszajött este, hogy miért van ilyen nagy csendeség. Azt mondja, nézi, de nem kapcsolja be.
1: Ez egy ilyen távirányítós televízió?
2: Tudta rosszabb, mi az a kis fekete. Azt hittem, mag van benne, mert zörgött. Azt akkor, hát mondom, azt hogyan kell bekapcsolni? Azt mondja, nyomja meg a gombot. Na, nyomja meg a hágyat. Még felrobban így nékem.
1: Na, de térjünk vissza, hogy egy este akarta volna Teri néném nézni a tévét, már nem tudom, melyik csatornát nézte éppen.
2: Mondom az uramnak, Tibi. Erígy már felfele, jó ember, mert vagy valaki jár a padláson, vagy megfordították az anternát. Elaludott a létrán, ahogy ment fel.
1: Vajon miért?
2: Mert már elkezdték búcsúztatni augusztus 20-án az évezredet. Ami körbejár, azt mondja, hogy jön a világ vége, megmondták a kisbótba. A nagyban nem kapni semmit, én a kicsibe járok.
1: Teri néni, ott tartottunk tehát, hogy elromlott a tévéadás, és aztán hát nemigen tudott Teri néném aludni.
2: Na, azt a nagy fényesség támadott, nem láttam elsőkben semmit cselképen. Hát kell nézek a szőlődombra, nagy fényesség van, mint mikor látomása volt az Úr Jézusnak. Mondom, ez van valójában az ufók. Ez az. Mondom, megnézem, már ha rosszat akar, hátba ütöm a moslékeverőt.
1: Teri néni ezek szerint hisz az ufókban?
2: Hát hinni nem hiszek, de láttam.
1: Meg tudná Teri néni mondani, hogy egyáltalában mi az, hogy ufó?
2: Megnéztem a kalendáriumba. Unidentified flying object.
1: Hát így van. Az előbb tetszett említeni, hogy Tibi készül erősen a világ végére.
2: Felmentek a szőlőhegyre, megástak egy nagy bunkert, krumpliverem volt az előtt. Kibetomozták, odahít két jó cimboráját, egy ukrán volt, meg egy ezerbajdzsár.
1: Nem, azerbajdzsáni, nem?
2: Az nem jelent semmit sem. Ezerbajdzsár az jelent. Kértem Tibitől, mit tesz az, hogy ezerbajdzsár? Azt mondja, 500 meg 500.
1: És honnan tett szert ezekre a nemzetközi komákra?
2: Azok mivelték a felső kertet, indiai kendert vetettek bele. Mondták, hogy zöldséget, gyümölcsöt fognak terjeszteni.
1: Egyáltalában honnan szedte Tibi ezt, hogy jön a világ vége? Ki mondta neki?
2: Azt mondja, hogy bemondták a vegyesboltba.
1: Az előbb még kisboltot tetszett mondani.
2: Oda én járok.
1: Teri néném, most akkor nem egészen értem itt a dolgokat, hát tegyünk egy kis rendet, hogy mi végre vonultak ők hármasba ezekbe a vermekbe?
2: Mert azt mondták, hogy jön a világ vége. Most már 2000 lesz, az jön a világ vége. Volt egy ember a városból, egy másik, azt mondta, hogy 500 forintot be kell fizetni, 2 percre megidézi a világ végét.
1: És hol történt mindez?
2: Benne a kultúrba. Bementünk, azt befizettik az 500 forintot, mondtam a szomszéd asszonyomnak, gyere Veron, 2 percre világvége lesz, tovább nem, addig kibírjuk. Azt úgy volt, hogy akkor nagy setítség lett valójában, mire meg világos, eltűnt a csodalátó ember. Bánta volna rosszabb, de a biciklim is elvitte magával.
1: Hallom viszont Teri néni, hogy nagy esemény történt, ugye hát Tibi ismeretesen több mint 10 éve töltött Kolimán meg a Magnyitogorszki uránbányában, és most hazaérkezett a faluba 50 év után egy egykori raptársa.
2: Jaj, ez drága jó ember, nem tudott semmit sem magáról. Megjöttek, azt végigvezette Tibi a falun, mutogatta, mondta, ez a Maurice Jauska háza, ez meg Kismiskájé. Mikor odaértek, hogy ez meg Szabó Pistájé, az megszólalt, nem, az az enyém.
1: Akkor a házát felismerte,
2: megösmert,
1: csak nem tudta, hogy őt, hogy
2: a beszélőkéje néki. Estére már folyékonyan tudott oroszul. Sztalin Jauskáról énekeltek egész este.
1: Hogyan? Mit énekeltek?
2: Hát most mondja.
1: Igen.
2: Yeah. Rasú, paját! Nem tudok olyan magosan énekelni. Olyan magosan énekeltek, hogy leesett a ducbul a galamb. Valami Sztalin Jauska vezérünk, azt hát én. Honnan rosszul, hol így, hol úgy.
1: És nem tiltakozott az önkormányzat, polgármesteri hivatal, hogy ilyen önkényuralmi nótákat énekelnek?
2: Messze vannak azok a kocsmától, fiam. Ők presszokba járnak.
1: Presszokba?
2: Persze.
1: Teri néni személy szerint várja a világ végét.
2: Hát gyermekem, nincs egy nekem arra időm, arra várjak, hát az apró jószágot el kell látni. Üljek le, azt nézem, itt volt ez a setíted is.
1: Napfogyatkozás.
2: Azért, annak is mondjuk. Na hát, eljöttek ilyen mindenféle idegen, jött egy szakállos asszony. Elsőben azt gondoltam, ember. Német asszony volt, be volt fizetve idegen forgalomra. Két házzal feljebb ki van adva faluturizmusra.
1: Igen, a Teri néni is benne volt régebben ebben.
2: Benne voltam, fiam, de mind lelegelték az összes. Még Zöldjibe megettek mindent nálam ezek a német gyerekek. Lelegelték. És az asszony meg egyszer megyek áttal, mert odaadtam a szitámat, megyek áttal, látom, Beret válkozik. Mondom, nagyon Isten, jó napot. Valamit mondott nékem, de asszony hangja volt. Az, mikor letörült a habot, akkor láttam, asszonya nem ember. Na, a szakállas asszony, na, ezek itt voltak, turisták. Hanyat feküdött, mindazt nézte. Mondom a postásunknak, mi a rossebbet néznek ezek? Azt mondja, a napfogyatkozás, de setít. De csak szülővel szabad azt nézni. Hát most magam elé tettem a tészta szülőt. Hát gyermekem, valóban sötét lett. Honnan tudtam, nagy baj lesz? Elkezdtek hemzsegni, nyüzsögni az jószágok, az apró jószág. Mire kivilágosodott, minden lopták.
1: Teri néni, és ebből nem származott baja? Hát tésztaszűrőn keresztül, ugye hát attól még a szem megsérülhet, nem romlott a látása, Teri néni?
2: Nem lett az én szememnek semmi baja, pedig igen erősen néztem, hogy ki lopta el. Meg is mondanám, megösmerem, de mámomán büntetik, ha megösmerem.
1: Teri néni és a plébános úrnak mi az álláspontja a világ végét illetően?
2: De szépen beszél, drága. Olyan szépen cifrázza. Van úgy, hogy nem értem a felét se. De elmondta gyermekem, bizzatok, nem lesz világ vége. Nem, hát ugye, hát... Egyszerűen dolgozni kell, a jószágot el kell látni, semmi sem mutassa. És én nékem ez az új évezred, meg az új esztendő egy kiadással kezdődik, de azt nem bánom.
1: És mi lesz az, Teri néni?
2: Mink megcsináltattuk az urammal a sírkövet, át kell javítani a 19-et.

0: szobában. Feledékeny vagyok.
1: Pejdesem!
0: Adjon Isten találni, csak nem a füle fáj.
1: A Walkman-t hallgatom, ugyanis intenzív nyelvtanfolyamra járom.
0: És milyen nyelvet tanul?
1: Fogalmam sincs, még csak az első leckénél tartok.
0: Az miért ilyen izgatott?
1: Na is mondja, a holnapi esküvemet próbáltuk el.
0: A ceremóniát?
1: Nem, a nászészakát, édes.
0: Régen mások voltak az erkölcsök. 50 évig éltem az urammal, de engem még sose látott mestelen. Egyszer például váratlanul jött haza, de még akkor is volt rajtam valami.
1: Halloween?
0: Nem, az agronómus úr.
1: Mondja is maga, miért utazik a városba?
0: Életmentő kitüntetést kaptam. Állítólag megmentettem több száz ember életét.
1: Tényleg? Mivel?
0: Azzal, hogy nem tudtam eladni a gombámat a piacon.
1: Apropó, katonéni, tud valami házias ételt ajánlani?
0: Én már minden ételt a tehenemből készítek.
1: Na, akkor én már tudom, hogy mit nem kérnék magának.
0: Mit?
1: Túros lepényt.
0: Akármit mond a tehenemre, de elhoztam vele a BMW nagy díját.
1: Na, hát hogy tudta elhozni?
0: Úgy, hogy nem őrizte senki.
1: Apropó, rendeltem a vőlegényemnek faxon.
0: Milyen? Milyen rendet?
1: Mondom, rendeltem a vőlegényemnek faxon.
0: Még jó, hogy nincs itt a plébános úr.
1: Két tejfölt, de mind a kettő budjant volt.
0: Miért nem reklamálta meg levélben?
1: Na minek? Úgy se tud olvasni.
0: A maga vőlegényét nem úgy hívják, hogy Ökör József?
1: Kikérem magamnak az Ökör Józsefet. Van neki tisztességes neve.
0: Mi az?
1: Ökör Dezső. Mama, maga miatt fogunk itt leállni? Ne röhögjön már, jó Isten áldja meg! Még ilyet nem láttam. Igaz, hogy nem ez volt beírva, abban igaza van neki. Ezen meg a drága újság.
0: Sok ökörséget írta be, azt nézem csak. Na, az milyen, milyen a maga vőlegénye?
1: Jaj, csodálatos férfi, mindenki leült tőle.
0: Miért, manöken?
1: Nem, ítélőbíró. Mondja, mama, maga még sosem volt szerelmes?
0: De lánykoromban egy pajtába, de már nem emlékszem, hogy kibe.
1: Mi olyan rég volt?
0: Nem, olyan sötét.
1: Ja.
0: Egyébként hol van most a vőlegénye?
1: Itt köröz az állomás körül a kocsijával.
0: A parkolót keresi?
1: Nem, a féket, édes.
0: Az én uram is vezet, mozdonyvezető, minden útjáról egy halom pénze jön haza.
1: Tényleg? Miért hova viszi a mozdonyt? Külföldre?
0: Nem, a mély telepre.
1: Képzelje, megtaláltam a családom nemesi kutyabőrét.
0: Milyen volt?
1: Foxy. Úgyhogy nekem jár a pallós jog és a just prima noctus.
0: Szegény uramat is azzal kezelték. Kanalos gyógyszert írt neki az orvos, de a végén ma alig bírta lenyelni.
1: Mi, az orvosságot?
0: Nem, a kanalat.
1: Na hát állítólag maga feltalált valami gyógyszert a férfiasságra.
0: Bizony az én szeremtől a 94 éves sekrestjét még most is tud.
1: Szeretkezni?
0: Nem, harangozni.
1: Képzelje, a vőlegényem is nagykujon. Minden szoknya alá belenyúlkál.
0: Nem várték meg érte?
1: Csak egyszer.
0: Hol?
1: Skóciában.
0: Itt a faluban... A legismertebb ember az uram volt. Egyszer fölment Pestre, azt még a hatos villamosról is kiabáltak utána.
1: Mit?
0: Azt, hogy segítség, tolvaj.
1: Nézze, mami, engem ez a közbiztonság felháborít. Tegnap a kiserdőnél egy ismeretlen késes férfi elém lépett, és azt mondta, hogy vagy az övé leszek, vagy ketté vág, mint egy répát.
0: Azt mi történt?
1: Nem látja, hogy még egyben vagyok.
0: Tranárnő! Tanárnő, maga na. Nyári szünetben mivel foglalkozik?
1: Szexuális távoktatással.
0: És mennyi a legnagyobb távolság, amit még vállal?
1: Huszonöt centi, édes! Nem értem, miért nem hallottam idáig, mert ezt a francot embettem ki a fülemből.
0: Állítólag magánál tegnap este öt férfi volt hiányos öltözetben.
1: Ez hazugság, egyenruhában volt.
0: Hogy egyen... Hát hogy egyenruhába?
1: Egyenruha volt, a többi meg mesztelen. Különben... Ne beszéljen maga, mit beszél?
0: Nem
1: maga egy egész férfi foci csapat volt elszállásolva.
0: Bizony, ott voltak.
1: Na jó, de állítanak zuhanyozás közben, ellopták a cuccaikat.
0: Elbizony.
1: És maga nem látta akkor a felszerelésüket?
0: Sajnos nem.
1: Na miért?
0: Már törőköző volt előttük, ugye?
1: Na, valamikor én is sportolónak készültem. Kislabdahajító bajnok voltam. Minden dobásomnak nagy visszhangja volt.
0: Mi volt ez a visszhang?
1: Csirim, csöröm.
0: Az én uram meg kalapácsvető bajnok lehetett volna, már 20 méter magasra dobta feje felé a kalapács.
1: Na, és mit kapott érte érmet?
0: Nem, agyrázkódást.
1: Nézze, mama, régebben önmegtartóztató voltam. Na. Se ital, se cigi, se férfi.
0: Azt meddig bírta?
1: Negyed óráig, édes.
0: Lassan megéltem 80 évet, de még mindig futnak utánam a férfiak.
1: Igen.
0: Tegnap itt az állomáson két férfi szaladt utánam.
1: Annyira tetszett neki?
0: Nem, elvittem a bőröngyüket.
1: Képzelje, nekem nulladik típusú találkozásom volt.
0: Na.
1: Fekszem az ágyamban, erre bejött egy UFO.
0: Mi fó?
1: UFO.
0: UFO. Csak nem fogdosta magát.
1: Ugyan, letörtem volna mind a három kezét.
0: Csak nem erőszakoskodott magával.
1: Kikapartam volna mind a nyolc szemét.
0: Akkor mit csinált magának?
1: Gyereket, édes.
0: Na jó, hát megértem pár éve, de sose gondoltam volna, hogy ilyen topless bárba fogunk mi itt beszélgetni. Nem volna jobb a kis padon?
1: Nem, mamika.
0: Miért?
1: Miért? Mert ez az egyetlen hely ebben az országban, ahol még kézzelfogható eredmények születnek.
2: Kedves falugyűlés!
3: Halljuk!
2: Barátaim!
3: Helye.
2: Miután Alsócsátad község férfi lakossága még nem józanodott ki a locsolkodás után, így a község első női falugyűlését megnyitom. Rögtön átadom a szót a fodrász kisasszonynak, aki közérdekű bejelentést tesz.
4: Tisztelt falugyűlés! Valószínűleg önök is látták, hogy a fodrászat előtt a zárokban már egy fél napja fekszik egy férfi, és rontja a faluképet. Miután a feje be van szorulva a csatornába, felkérem a feleségét, hogy vigye haza, mert rontja nekem a boltot.
5: Há, mi van, Julis? Nem jönnek a kuncsaftok?
4: Semmi között hozzá, te csak foglalkozz a magad dolgával. Az uraddal, aki az iskola előtt mutogat, és hiázgeti a fiatalkorú leánygyerekeket. Na,
6: ha jól értettem, a Postás Juli ura szatír.
4: Mari néni, hát dehogy is, tornatana.
6: Ja, már
4: a múltkor az iskola udvaron megmutatta a nagy macska ugrást, és azzal hiázgette az unokahúgomat, hogyha nem csinálja, utána beéri az egyest.
5: Na, jó van, na, leszállunk az én uramról. Nagyon rendes ember az, soha sincs otthon. Mert annyit dolgozik, többek közt a fodrásznő, kedves unokahúgát tanítja, aki szintén megéri a pénzit.
4: Hagyd te az Évikét, nagyon rendes, jó szívű kislány.
5: Jó szívű, ha persze. A múltkor is misét fizetett hálából azért, mert a Fülöp-szigeteket elsöpörte a kiklon.
6: Most mié?
5: Mert akkor kevesebbet kell tanulni a földrajzból.
4: Kéretik leszállni a rokonaimról, már olyat teszek, hogy magam is megbánom.
5: Csak nem kezdesz el dolgozni? Egyébként, drágám, te ne izgass magad ebbe az állapotba. Az most neked árt.
4: Milyen állapotban?
5: Hát, meggyütt az eredmény az STK-ból.
4: Tisztelt falugyűlés! Tiltakozom, hogy a postás kisasszony mindig felbontja a leveleket. Tisztóság!
6: Ha még csak felbontaná? De utána meg összecseréli. Mert a múltkorjából is a Nyugdíj Folyósító Intézet borítékjából jött nekem egy értesítés, miszerint örömmel közlik, hogy felvettek engemet a Kossuth Lajos katonai főiskoláról. És hogy a bevonulásnál csak a hajamat kell levágatni, a bajuszomhoz maradhat.
2: Asszonyok! Ne bántsuk a postás kisasszony, miatta jó a közbiztonság a faluban.
5: Úgy van ám. Az én sas szememnek köszönhető, hogy a múltkor is elkapták a Balogh Pistát, hogy részkábelt lopott a szerelvénygyárból.
4: Miért? Oda látszik a gyár?
5: Hát de, logika kérdése. Kikövetkeztettem?
6: Most miből?
5: Hát abból, hogy azt írta a sógorának, Gyulám, értesítelek, sikerült a részkábelt ellopnom a szerelvényát.
6: Vos logika.
4: Még hogy jó a közbiztonság, nevet nem kell. Tegnap éjjel egy vadidegen férfi bemászott a szobámba.
2: Miért nem zártad be az ajtót, kutya?
4: Ha bezártam, de akkor már benn volt.
5: No, akkor nem csodálkozom a leleteken. Egyébként ismerem azt az embert. Ő a Mari néni lakója.
2: Aj! A Mari néninek van lakója?
6: Ha nem olyan kedvesként, csak olyan ágyra járó.
2: Számtalanszor megmondtuk Mari néni, hogy falusi turizmus ide, falusi turizmus oda, ha kiadja a szobáját, be kell jelenteni az önkormányzatnál.
5: Ha, még ha csak kiadná, de milyen drágán.
6: Igen, kisihanyom, mert az egy igen drága szoba. TV-pótló van benne.
2: TV-pótló? Az milyen?
6: Hát csak az ablakába kell állni, azt egész nap ingyen szórakozhat az ember azokon, akik lekésik a távolsági busz. Fajn kis szoba, jár hozzá reggeli, én joghurtot meg kefirtet adok reggelire. Aki az én joghurtomat reggelizi, az 100 évig is elél.
4: Hát ezt kötve hiszem. A múltkor is beleesett egy légy, 4 óráig se bírta.
5: Ha, én is ettem Mari néni joghurtjából. Rettenetes. Egy biztos, hogy sosem fogom ajánlani a barátaimnak.
6: Akkor ajánljányom az ellenségeidnek. Jobban fog fogyni. Szegény uram is azt tette egészen a haláláig. Nagy művész ember volt az.
5: Micsoda?
6: Ő volt a községi tűzoltó zenekarban az első trombózisos.
4: Biztos a joghurtól. Tisztelt falugyűlés! Elintézzük végre azt a férfit ott a zárokba, vagy nem intézzük el?
6: Hát még gyermekem, te nem intézted még el?
2: Azt mondjam, ajánlom, menjünk a helyszínre és tekintsük meg.
4: Na jó, jöjjenek utánom. Na tessék, itt van.
5: Na jó, de hát nem látni a fejét. Én ugye hozzá nem nyúlok. Nem is biztos, hogy az én uram.
2: Meg kéne nézni, asszonyok. Van egy ötletem. Kinek van gyakorlata a vetkőztetésben?
6: Hát én annak idején baleset is voltam. Bízzátok ide, már mindjárt kész van. Így né.
4: Jaj, hál' Isten, ez nem az én uram.
5: Igazad van, nem a te urad.
2: És az is biztos, hogy nem szokott fogadó órára járni.
6: És még csak nem is falunk beli.
2: Akkor azt mondjam, meghozom a határozatot. Megoldjuk a problémát. Juli, álljon elő a trabanttal. Átvisszük a szomszéd faluba.
3: Merci Rádió. Benyomkodd a gombokat, megtaláltad. Merci Rádió.

0: Miska bácsi, mik ezek a plakátok itt a főutcán? Mit hirdettek ilyen erősen?
1: Az elmúlt héten lejöttek hozzánk a fővárosi művészek a kultúrba. Egy olyan műsort adtak, de olyat? Hát én azt ott felvettem.
2: Jajci, János, szeretettel köszöntöm is itt a nézőcsereget. Most köszönöm szépen a tapsot. Köszönöm az elismeréseket. Köszönöm szépen. És bemutatom segítő társamat, aki szoros kapcsolatban velem áll. Mutatkozz be, állj két lábra, Fifi. Így van, köszönöm, tapsoljuk meg. Fifi ül. Úgy. A chicagói golyótrükköket mutattam meg először, nem ismerik? 3, 2, 1. Igen, hát köszönöm szépen. Kérném szépen ott a második sorba, hölgyet adja vissza. Köszönöm szépen. Úgy. Itt a varázsgolyó. Itt a varázslabda. Elvarázsjuk a labdába a golyót. Heppá!
3: Mi van mi?
2: Úgy. Akkor most tessék egy kártyatrükköt. Így van. Magyar kártyában 32 lap van.
1: Figyelj már, vízzel a kutya.
2: 32. Tessék egyet húzni. Úgy, köszönöm. Itt is kérnék egyet húzni. Nem kettőt. Úgy, köszönöm. Most háttal fordulok. Meg lehet mutatni a publikumnak. Gyere, Fifi, vissza. Úgy. Nem, pénztárcát vidd vissza a bácsinak. Úgy, most kérem, visszafordulod, tessék mondani. Igen, tehát akkor ez a pik király volt.
3: Nem az volt, a tök alsó.
2: Tök alsó, húzászik, járt előttem másik bűvét. Tapsulj meg a másik bűvét. Igen. Most egy nagyon nehéz mutatvány következik. Kérnék egy önkéntes jelentkezőt. Jó napot kívánok. Antoine vagyok. Tudor bácsi, tessék. El fogjuk tüntetni Tudor bácsi. Ezt kérném, ez a lepedő. Hepa! Hepa!
3: Az Istenben neki mentem, itt hát ne hogy
2: jönne. Na most kire egy önkéntes jelentkezőt kérek. Úgy, köszönöm. Milyen órát tetszik hordani?
4: Rolex.
2: Rolex órát. Ezt most eltüntetjük egy pillanat leforgása alatt.
3: Ha megint mi rabbisz?
2: Kérünk tus. Heppá! Volt óra, nincs óra. Szeretett a rugója. Mindig csak az ketyegi, a publikumot szereti.
5: Hát, most miért irább nézel, bajtás, hogy hol az óra?
4: Hagyja vissza az órámat.
5: Hát, neki csak neki szorítottam a csuklómat.
4: Hagyd vissza az órám.
5: Búcsúzik a publikumtól. Én értem viszont látásra. Maradjál már sávon előtt is ki. Halálosan legyúrálta a búcsúztat.
6: Következik Takács Kázmér.
7: Köszönöm szívem, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, köszönöm szívem. Kérem, mint a kultúra napszámosa, jöttem el önökhöz, én teljesen tisztában vagyok, hogy Nyíklátháza közönsége ugyanúgy barátja, elkötelezett híve a 19-20. Századi magyar és európai lirának, mint én magam. Engedtessék meg, hogy ezen a szépséges, barátságos, bearanyló őszi estén alkonyapon megnyilvánuljak egy olyan nagyszívű, láglelkű költő költeményével, amelyet az általános iskoláktól az egyetemig mindenütt tanítanak. Hese Andor, füstbe mentel. Ej, mi a kölyt, juhajó! Kent a szobában lakik. Itt bent. Van csak jó az Isten! Jó táv, hogy elvitte a kendőt. S én csüktem, hogy kell szótlanul. mint a gyümölcs a fán. Megítélésem szerint ősz van. Úgy ebben egyetértünk. Az ősz a jókedv, a jól elvégzett munka szürete. Szüretkor minden mást is szüretelünk, kérem, hát akkor hangozzék el egy vers szüret. Valami vidámabbra térjünk rá. A derűt a ha-ha-ha is okozza. Kérem, akkor engedtessék még szintén egy klasszikus a ködből fölgomolygó Marti Mihály köteménye. Bús mogorván ül Petike.
8: Piszel is bús! A mennykőbe mi baja?
7: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ugye tudnak önök is vidulni, ugye? Nem mindig a dráma. 36 fokos lázban égek. Mindig. És te nem ápolsz?
8: Anyám!
7: Mint lengyel könnyű lány, ha odaintik. Kinyújtóztál a halál oldalát. Itt van az ősz. Itt van újra.
8: Szép, mint mindig én nekem. Figyelj, Isten, hogy mi jó volt. Szeretem. De szeretem.
7: Hát ugyanerre a melódiára, ami elhangzott a fejjel.

0: szerintem uposani szeret baszni. Nem lehet az ember fából, de uposani szeret szopani.
1: Képzeljék el, Debreceni Színház műsoron volt János Vitéz című darab. Szentre Józsi bácsi igazgatóm azt mondja, mit csinál ma este, Hofi? Hát mondom, direktor úr, kérem, semmi programom nincsen. Ó, milyen öröm! Akkor maga játssza a francia királyt. Ezt megmondta délután, olyan 4 óra körül, este 7-ig volt időm. És elsápadhattam, mert azt mondja, hogy tán nem ismeri a zenét. Hát mondom, tetsz tudni, semmi baj. Átmegy a művészpresszóba, ott van a karmester, Komarnicki Tamás, az a zenéjét majd elmondja. Átmentem, a karmester ott kávézott, mondom, üdvözletem, arról van szó, hogy este én játszom a francia királyt. Azt mondja, és? Mondom, és még nincsen, most csak ennyi, most... És ki mondta? Hát mondom, a Szendrő Józsi bácsi. És nem volt furcsa az arca? Mondom, nem tudom, mert erre nem volt már időm figyelni. Azt mondja, és én mit tudok segíteni? Mondom, a Józsi bácsinak? Azt mondja, nem. Nem, hanem önnek. Hát mondom, azt, hogy nem ismerem a zenét. Azt mondja, hát igen, igen, egyszerű. Képzeljék el, hogy kezébe volt a kávé. Két cukorral kéri? Kedi csókolom. Elég meleg. Ez egy jó kávé. Ma itt kell belépni. És képzelje el, ezt, hogy hirtelen porcelánnyal után egyből így be. Nincsen semmi baj, hát rendben van, ugye, azt majd ő int. Igen ám, de olyan a színházi zenekarban a megoldás, hogy a karmester, ha nincsen zongorista, akkor ülve vezényel. Kvázi, nem látszik ki a zenekar járokból. Beöltöztem francia királynak, nagy palást, minden. Volt ilyen alons paróka, ami a bíráknak van, különböző ilyen krimi filmekben, na olyat tettek a fejemre, ez isteni dolog, belül valamilyen vász van az anyaga, és kívülről pedig különböző műanyag szőrből dolgozzák rá ezeket a hurkákat, két oldalra. Na most, ez egy kitűnő dolog, ugyanis az ember nem hall benne semmit. Most én láttam, hogy a zenekar játszik, mert a vonó az jött fölle. Ugye? Na de hát mikor kell nekem odaérni, ugye? Na, ott állunk, ömlött rólam a víz. Azt mondja egyik, nem tudom ki mellettem, kard volt rajta. Vagy népfelkelő gondolom, mit tudni ez, hogy... Azt mondja, menekül a franciák királya! Ott álltam egy helyben. Azt mondja, hogy utána a török sereg! Én meg ott nézem, hogy ez mit üvöltözik itt, azt mondja, husson, meglökött, majdnem hasra estem, egy dolog miatt nem estem hasra, a palást visszahúzott. Futottunk körben, hogy a menekülés van. Futok, mondom, mikor kell belépni az ennek a király belépője. Semmit nem hallottam, nem mondom, a futásból elég volt, az annyira nem vagyunk gyávák. Odaálltam a súgó lukhoz, hogy valamit halljak, az egyik fülemről ezt az alons parókát, félrehúztam óvatosan. Igen ám, de a másik oldala bejött a szemem elé. Igen. Akkor már hallani hallottam, de látni nem láttam. Nem mondom, nem érdekes. Én a belépőt elénekeltem, ez a bizonyos vívtam még letem, de sok nehéz csatát. Megkergettek engem át kombókron át. Na, ez így nem olyan nehéz, az ember tudja a szövegét. De én nem tudtam. Elénekelem úgy, ahogy ott. Azt mondja. Írtam életemben sok nehéz csatát, engem vár, hogyha mondom, jössz velem, nem is addig pedig, akkor mondom én, hogy te fordabondagást hegyen át. És ami engem megdöbbentett, a végre a közönség úgy tapsolt, mintha értette volna, mit mondtam. Na, talán nem volt még vége. Most van a bizony a kukorica, amire elkezdtem mondani. Bejön ugye Kukorica János, Simor Ottó játszotta a király szövege.
2: Aztán, hogy...
1: Mert ugye öreg király.
2: Aztán, hogy hívnak édesfia?
1: Erre ő. A beszéltes nevem Kukorica János. Válaszol.

van, és ezt valamennyien ifjúsági napot a KISZ szervezte, arra gondoltam, hogy meg kellene talán azt is írni, hogy mi lett volna, ha a KISZ szervezi meg 1848. március 15-én a forradalmat. Látom, már is sokan képzelődnek. Itt kongresszus után. Íme. KISZ akcióprogram. Fiatalok, az alábbiakban megismerhetitek azt a programot, mely kongresszusunk határozata értelmében született, hogy méltó módon robbantsuk ki a március 15-i forradalmat. Március 14-én, tehát az előestén, 17 órakor, jubileumi utca megnyitása Váci utcában, népművészet és kirakodó vásár, a kiállított KISZ vezetők megvásárolhatók. Tizennyolc órakor, Paul Beat énekesek találkozója a Kristóf téren. Közreműködik Boros Lajos és Dinnyés József. Közben zúgolódás, tüntetgetés, hangoskodás, reformok követelése. 19 órakor, osztrák táncház. Majd új hullámosok koncertje a Vörösmarty téren. Közreműködik az AE bizottság, a vágtázó halottkémek és Dinnyés József. Közben bújtogatás, lázítás, rendbontás, kokárdák kiosztása. Március 15-én reggel 8-kor, zenés ébresztő. Reggeli tévétorna a Vörösmarty téren. Közreműködik Müller Kati, Bérci István és Dinnyés József. 9 órakor átvonulás a Pilvaxba, ahol Petőfi Sándor egyemberként csatlakozik a tömeghez. 10 órakor vezetőségi gyűlés a Pilvaxban. A többieknek a kávéház előtt felállított pódiumon aerobik bemutató, közreműködik Dinnyés József. 11 órakor kivonulás a Pilvaxból, közben Varga Miklós elénekli az Európát, kísér a Rajkó zenekar. 11 óra 30-kor a Landerer nyomda elfoglalása, majd a Kimitto győztesek bemutatója. Ezt követően két középkorú kiszista az OTP-ből ad elő részleteket. Pont 12 órakor a 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatása. A kintreket tömegnek és Dinnyés Józsefnek dr. Veres Pál az orvos válaszol. 13 órakor csoportos átvonulás a Nemzeti Múzeum kertjébe, majd a szabad sajtó osztogatás az önkéntes rendőrök segítségére. 15 órakor szakadó eső. Ha elmarad, akkor nagy gyűlés. 16 órakor indulás Budára a börtön elé különbuszokkal. 17 órakor a börtön előtt felállított színpadon a Humorfesztivál győztesek műsora, Magsa Zoli, Nagy Bandó, a Markos Nádas duó, akik előadják a Kőbezárt lélek című számot is, utána Táncsics Mihály kiszabadítása. 18 órakor közéleti kabari a Városháza előtt, majd a követelések aláírása. Utána bodybuilding bemutató, közreműködik Dinnyés József. 19 órakor központi ünnepség. Az eddigi eredmények méltatása, a forradalom kirobbantásában élenjáró kitüntetése. 20 órakor így láttam Petőfi címmel Arany János előadása Vakbottyán téren. Közben magyar KISZ vezetők baráti találkozója az osztrák kiszisták képviselőivel az átrium helyett a szabadságszállóban. 21 órától utcabál világosig. Közreműködik az Ergo együttes. Közben tombola, békefelhívás aláírása, zsákbafutás, lepényevés, motoros sárkányrepülő és léghajó bemutató, valamint az ittas magyar fiatalok támogatása. Gyertek el minél többen! Mindenkit szeretettel vár a rendezőség és

0: Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel itthon, ittakában, ebben a május 1 kapkodóban. Na, tehát május 1, május 2, alatta meg a május 3, az egész hét rajtam van a hideg miatt. Hát kérem, hazajöttem ittakába, ahogy a partra léptem, kutyám mindjárt megismert, elkezdett ugatni, mondom, ne ugass, ne ugass. És ott új rendelet van ittakában. Tényleg, hogy a kutya nem ugathat, ezen kívül mindenki. Miért? Hát de nem. Azon kívül, kérem, hogyha például itt ittakában, ha egy ittakai lakos feljelentést... Na hát, úgy értem, hogy nehezményezi, hogy ugat a kutya, akkor kijön az ittakai kölyál, az ajál, a béjál, mindenki a sintér, bizony, az alkamátétér, mind a kettő kijön, és a kutyát elviszi. Na most, ha ne talántán az ittakai lakos bejelenti, hogy a részek Csibész Tróger utonáló az asszonyt üti, embert akar faragni belőle, igen, a gyereket a falhoz vágta, hogy jöjjenek már ki, nem lehet, rendőr sem jöhet, mert magánlak. Aranyos mi? Na hát mindegy, szóval mondom, megjöttem ittakába, kérem, hogy hazajöttem, levelezésem fellendült, a mélyen tisztelt televízió nézők, tisztelet a kivételnek, leveleket írnak, igen-igen kultúrált formában. Kérem, az ilyen névtelen levelekből lehet látni, hogy úgy el vagyunk engedve bunkóba, ha statisztika szerint az egyfőre eső bunkó két fő. Igen. És ez nem vicc, nem én találtam ki, statisztika, ugye? Például másik ilyen statisztika. Önök is tudják, hogy eddig többször volt hazánkban népszámlálás, és akkor mindig összeírták, hogy hazánkban mennyi analfabéta van. Na, legutóbb volt népszámlálás, hát kiderült, hogy hazánkban, és ezt büszkén mondhatom, analfabéta nincs összeírva. Ugye? Nem akartak fogyni, majd elintézzük. Hát kérdez. Ez olyan, mint az a régi játék, nyilván ismerik. Látja? Nem látja? Na látja. Ugyan, ezzel is így vagyunk. De ha már ugye a kultúránál tartunk, igen magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják. Az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Na, olyan sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban, igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet, mielőtt még megjelenik kötve-fűzve, mert szerintem kihagyják. A legkedvesebb kis versikém így hangzik a kórustól, azt mondja, hogy... Hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Népművészet, ugye? Bravo! És a televízió, mint tömegkommunikációs akármi, ezt a kis versikét, hogy hú-ha, anyád, ezt élő egyenesben közvetíti. Tudják miért? Anyák napja nemrég volt, kapják meg! Persze, ugyanis... Mert ugye a vállalattól kapnak egy üveg kinizsit, két szendvicset, egyik száraz, másik szárazabb, ugye? Televíziótól kultúrműsor, anyád! Bravo! Az a szomorú, kérem, hogy a szurkolók lesüllyedtek a labdarúgás színvonalára. Len, együtt vannak most egymás vícsék, kész! Világ, mert aki nem ilyen, hát az már évek óta ki se jár. Hát ezért nincs néző. Szepesi György mindig mondja, hogy hallgatóink, nincs van a néző, jöjjön, többen jöjjenek ki, többen jöjjön. Nincs néző, miért? Futball van, nincs néző. Ám épp oda néző hiányzik neki. Ne? Vagy? Na, a másik ilyen kis versike, mikor valaki netalántán elesik, akkor mondják, hogy földet leáll! Földet leáll! Aranyos, mi? Tényleg. Szeressük egymást, egy gyerekek! Szép. És a másik, amikor ilyen személynek szólóan megy a versike, amikor mondják a bíró sporttársnak, hogy hülye vagy, hülye vagy, hülye vagy! Erre jön a bíró úr. Ha nem lesz a csened, finoman mondja, ugye, nagyon mélyen tisztelt, a üvöltők megsértődjenek, ugye, mert hát világos, megvan a jegyük, azért lehet holla anyázni. Persze, benne van a bilétába. Na, szóval a bíró mondja, hogy le fogom fújni a mérkőzést. De nem fújja ám le. Nem meri, gyáva. Én egyszer-kétszer lejöttem a színpadról, ő nem fog lejönni. Hülye vagy, és tovább megy, és akkor még ilyen büszkén fut körbe, így, hogy én vagyok a hülye, így megy körbe. Hát én még ilyet nem láttam. És kérem, ha jól tudom, ezt a hülyézést körülbelül 35-40 forintért tűri el. Hát akkor rendben van, akkor... Aki ennyire eltűri, még többet kéne neki mondani, hát nem? De aztán szóval mondom, itt tart a kis publikum, és utána pedig a mérkőzés után minket úgy etetnek szépen, sajtó, rádió, minden a világon. Igen. Kicsit most fitoktattam magamat, hogy mondtam, hogy rádió, hát... Nem, tényleg, szóval azért ez kellett, hogy tanuljak, mert Vitra is mondta, hogy műveljem magam, aztán... De tényleg, szóval beláttam, igaza volt, és... Most már műveltem magam, megtörtént, most már kész minden, úgyhogy... Nem mondaná, nézzen rám, hát azért ez már csak már, ugye? Persze. Beiratkoztam ilyen protekcióval, ilyen önkéntes tűzoltó tanfolyamra. Kell az, higgyék el, kell az. Most már belátom, kell. Egyébként komolyra fordítva a szót, az igazság az, hogy én voltam tulajdonképpen a hibás, mert bementem a Vitrai utcájába. Hát én nem tudtam, hogy az ő utcája Zsák utca. Nem lehet poént mondani. Hát akkor mit? Érdekes. Marosán elvtársnak szabad volt poént mondani. Egyébként... Azért Marosán elvtárs a nevemmel is kicsit törlesztett azért. Talán még emlékeznek rá, amikor úgy röhögt... Elnézést kérek, azért még nem teljesen kupálódtam ki. Úgy akartam kifejezni magam, hogy kacagtam oly annyira, amikor mondta a Marosán elvtársak Vitrainak, hogy ide figyeljen Vitrai! Az is tetszett nekem, amikor előlegezte neki a bizalmat, hogy nézze maga, van olyan művelt ember, hogy megérti. Na mindjárt, szóval mondom, ki vagyok teljesen kupálva most már, rendben van. Hát, kérem szépen, mondom, a sajtó és a rádió, előbb már említém, etető szöveggel mindig így jön a mérkőzés után, akkor van kupa szerda, meg kupa szombat. Tudják, mit jelent? Kimennek a stadionba, de kupával így oing. Megy a sör, megy a sör. Ez egy kupa, mert a futball miatt. Na nem érdekes. Emlékezzenek vissza, volt a közelmúltban ez az a jugoszláv magyar teljesen barátságos mérkőzés. A jugo-magyaron, hogy figyeltem, egy dolog volt teljesen felesleges, a labda. Nem. Minek? Hát olyan jó megvoltok a nélkül is, nem? Kiúztuk a gyufát, na, azt mondja utána egy-két szakember, hogy én a mérkőzéssel elégedett voltam. Hát, ha már a kispadon ülnek, Miért nem nézik meg? Nem? Hát tényleg tehetnék, tényleg. Tehetnék, ugye? Na aztán a sajtó meg másnap reggel, jön a szöveggel, másnap utrom. Hely, csak úgy jön belőle, mi? És még visszafogom magam, gondolj el, majd hogy fölengedek, szépen akkor majd de csak más, hogy egy kicsit legerebben, meg minden. Na, sajtó másnap reggel kezdi a szöveget, hogy ez az. A fiúk mindent megtettek. A küzdőszellem, meg júj, meg hű. Meg volt, amelyik már futott is, meg minden. Adjam már. Miért kell minket etetni, ugye? Miért kell? A rádióban pedig Szepesi György egyik csatárunkkal karöltve egy órán keresztül magyarázta, hogy nekünk a döntetlen Ausztria ellen miért volt jó. Nem volt jó, de megmagyarázta. Éve. Hát, a csatárt idézném szó szerint. Azt mondja, ez az volt a Rudi bácsi, amikor mondta Rudi bácsi, és amikor ötten állta el a Rudi. Eddig tudják követni, eddig a... Na jó, csak ugye, hogy tudjam mégis, hogy... Na, az, hogy az volt, akkor azért nem győztünk, mert akkor az volt a baj, hogy a kapufa... Most figyeljenek, most oda meredek. Mert azért nem győztünk, mert a kapufa az henger alakú volt, és nem szögletes. A riporter mit mondott? Így van. Ezt kérem, azt jelenti lefordítva, hogy futballberkekben minden vezető a helyén van, mindenki ért hozzá, kapufa a hibás. Az a hülye akác, az. Hát én menjen. Hát ki kéne rúgni, nem? Persze már ki akarták rúgni. Emlékeznek vissza, mondta egyik riporterünk a egyik körkapcsoláson, Zalaegerszeg MTK találkozón, azt mondja, kedves hallgatóink, a két MTK játékos egymás zavarta a kapu elrugásában. Még szép, mi? Nem zavarja, már nincsen kapu. Hát én... Jaj. Na meg aztán még mondott valamit a csatár. Azt mondja, és az is volt a baj, hogy a lövésem... Az az egy. Számoltam. Az az egy, azt kérdezi, hogy ha egy arasszal lejjebb megy, akkor nem fölfele pattan, hanem lefele, és akkor győzünk. Hát kérem, erről az araszról jut eszembe. Nagyapámtól tudom, aki Szabó, igen, elvtársi Szabó. Jó van akkor, Urina, jó van. De finnyásabb. Azért mondtam, hogy elvtársi, mert itt több munkája van. Szóval, én nagyapámtól tudom, hogy ha a Szabó a gomblukat egy arasszal hosszabbra vágja, az már zseb. Úgyhogy ez van. De kérem, egyébként egyszerűen nem értem, hogy miért kell minket etetni, miért kell, ugye? Egyébként nem tudom, hallották-e, hogy a vízilabda válogatott? Nem mondanám, tessék nekem elhinni, világbajnok lett. Na és a sajtó tényleg szóval le a kalappal, hatalmas lelkesedéssel hallgatta ezt el. Szóval... Egyébként én értem is. Tehát tényleg, hogy valaki világbajnok, és akkor mi van, nagy dolog, ugye? Majd, ha megverik, kérem, a 8-1-re a ganz mávagot, majd lesz vezércik, ne féljenek, az biztos, hogy már. Meg a másik, olyan apropó még a vízilabda. Nem azért mondom, mert most itt vannak, hanem mert úgyis elmondtam volna. Tegnap is elmondtam. Az itten tegnap is jönnek. Már mindegy, nem érdekes. Szóval, van nálunk ilyen nagyon érdekes, de furcsa felfogás, mindig mondják, amikor valamilyen szovjet csapattal játszunk, hogy a magyar csapatnak le kell feküdni. Most a kis agyammal valamit nem tudok felfogni, kérem, hogy miért mindig a fiúknak kell lefeküdni? Nem? A többinek miért nem kell? Majd de zsenánd, mi? Például Balcó miért verhette meg a szovjet fiút? Mi? Nem tudta, hogy szovjet, ne vicceljen. Hát ide volt neki írva a mellére, hogy cö-cö-cö-cö-pö. A Balcó azt tud olvasni, ne vicceljen. Vagy mi a tett? Na, tegyük. Tegyük fel, hogy le kellett feküdni. Tegyük fel. Akkor viszont a fiúknak a belgák ellen miért kellett lefeküdni? Kelet-belgák? Vagy miről van? Ögyem már. Etetés. Ez van. Nálunk a futballról van szó, akkor mindig mindent megmagyaráznak, és mindig mindent kiharcolnak. Nem tudom, megfigyelték-e például, ha mondjuk valahol a községben nincs járda, akkor azt mondja Górékám, kiharcoljuk! Hát kérem, nagyapámtól tudom, aki kőmélyes, a másik, igen, a másik. Igen, igen, két nagyapám van, igen. Mit csináljak? Fussa! Illetve egy csa, illetve csa, mindegy, tovább. Ezt majd még át kell vennem. Na. Szóval a nagyapám, aki kömélyes, szabad kömélyes, most már. Én nem volt mindig az, nem. Nem, de nem volt nagy bűne. Megnézte, hogy mennyi az idő. Csak azt a baj, hogy hazavitte az órát. Hát ugye... Na mindegy. Nagyapámtól tudom, hogy a járdát azt nem harcolni kell, hanem betonozni. Erre nem jönnek rá. Hát én még, de még a trösznél sem. Hát én még ilyet nem látom. Na mindegy, akkor mondom tovább. Hát szóval, hölgyeim és uraim, a másik variáció, amikor mindent kidumálnak, van egy ismerősöm, aki abból él, hogy előadásokat tart, hogy hogyan kell cipőt készíteni. De cipőt még a norma életben nem csinál. Csak löki a süketet. Viszont a suszter, aki a cipőt készíti effektíve, sőt, volumen. Csak azt tudnám, ez mit jelent. Nem lehet rossz, nem lehet rossz, mert Abba Iván mindig használja, úgyhogy... Követem, nem érdekel. Voluman. Szóval, a suszter, aki a cipőt készíti, az nem dumál, az csak dolgozik. Nem is tud beszélni. Tudják miért? Szájában van a faszög. Ezt kérem, be kéne vezetni minden vonalon. Na, dumálós elvtárs, ham, kus, gyerünk dolgozni. Hát kérem tisztelettel, a televízióban egy riportot készítettek, egy afrikai néger újságíró nálunk tanul, kiment a keleti elé, hova menjen az is, kimegy, így a riport kitűnően sikerült, nem lehet leadni, elmondanám, bent láttam, így, azt mondja. Jó napot kívánok, mondja az újságíró, jó napot kívánok, elnézést kérem zavarással. Én azt akarom kérdezni magától, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van-e fagyi kérdés? Szerintem az kuncsaft. Hát kérem, alasson. Hát ugye azt a igen lehet mondani. Hát ugye épp az asszonynak gondolkodtunk. Szóval van kérem, van. Van, merem állítani, ugye, van, fagyi az van, van, nagyon jó a kiszolgálás is, szóval, tényleg mindig hideg és szóval. Jújjúj. Jújj. Erre a néger belefehéredett. Azt mondja, félre tetszett engem érteni, én azt akartam kérdezni, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van-e fagyi megkülönböztetés? Van, kérem! Vanília, málna, csokoládé! Vagy a másik téma, kérem, szintén Ithakában. Mondtam csak el, hogy hol történt Ithakában. Minden ott történt, világos. Persze. Hol történt? Niná. Szóval, szintén Ithakában egyik alkalommal a televízió közvetítette a Honvéd Spartacus kézilabda találkozót. Kezdődik a második félidő, azt mondja... Igen, a speaker. Tehát ha valaki a szemetűt nem tudja kimondani, hát azt miért nem hívják Kovácsnak? De nem. Na, kezdődik a második félidő, azt mondja a speaker, idézem szó szerint, kedves nézőink, kezdődik a második félidő, és ebben a pillanatban megszólalt a stopper óra. Persze, igen. Megszólalt, persze. A síp addig meg szívességből ketyeget, mi? Hát, hogy ezeket mikor találják ki? Hát, én nem tudom, nekem egy poénra kell hosszú idő, mi? Ők meg így tek, és már megvan a poén. Bravo, mondhatnám bravissimo. Szintén ő mondta a magyar-svéd pingpong döntőn. Direkt nem mondom, hogy asztalíteni. Pingpong. Hát nem? Meg hogy null, meg nulla. Y háború. Hát. Nem kéne ilyen vitatkozni, meg harcolni, ez két külön dolog, a null meg a nulla. Egyik az eredmény, másik meg a színvonal. Úgyhogy, világos. Szóval meg olyan az, hogy les. Les a rosszábbek. Na, szóval, magyar-svéd pingpong döntő. Azt mondja a speaker. Kedves nézőink, ez a döntő mérkőzés is három esélyes. Hát, ha döntő, akkor annyi. Akkor három. Vagy nyolc, ugye? Hát, kinek mennyire tellik, ugye? Na, ugye. Vagy ez győz, vagy az. Ez a három, ez. Hát, vannak olyan bemondások, meg most volt, nem tudom, hallották én nyilván, a jugoszláv-magyar szünetében Szepesi György megkérdezte Vándor Kálmánt, a Népszava táncdalszerzőjét. Azt mondja, és hallgat a végmény a vélemény a Vándor Kálmánnak, igen, izgalmas mes volt. Rádión keresztül. Én a tévét néztem, rádiót hallgattam, úgy tűrhető volt. Na szóval, hogy mi a véleménye Vándor Kálmánnak? Azt mondja Vándor Kálmán, idézem szó szerint. Az az érzésem, mondta a szünetben, az az érzésem, hogy még nincs vége a mérkőzés. Aztán szintén televízió, más műsor, ez a Sanzonról Sanzonra című unalomgerjesztő műsor. Hát nézegetem, nevelőapám éppen jön be a képernyőre. Igen, a Kós épp, hogy jött be. Mondom, nézd már, hogy megváltoztam. Na mindegy, jön be, kezd énekelni. Szóval hallottuk. És jön a Züffet, mert ugye a Sanzon. Jön a Züffet, szóval olyasmit énekelt, hogy három mellű nő, vagy nem tudom, valami. Kedves kis mai téma. Tudom, a másik kettő minek. Na, mindegy. Szóval. Kérem, a Kós énekelget. Jön a Züffet. Képernyőn lehet látni egy ablak. Kívül esik az eső, én... Szépen csurom-csurom jön le minden. Bent meg a Kós énekel. Na most jön a szép húzás. Az ablakon hol volt a kilincs? Kívül. Csak a néző nézem, mi? Na, vagy a másik műsor, ez politikai adás volt, pláne figyelni kellett volna rá. Volt egy ilyen felszabadulási ünnepi műsor televízióban, Jó estét Budapest címmel adták. Hát szép egy darab volt, nem mondom. De a végét a mai napig nem értem. Emlékezzenek vissza, a képernyőn megjelent Erzsébet híd, Lánchíd, Országház. Azt mondja a hang. Önöktől most búcsúzik a Maxim Bár műsora. Tűz Mária? Maxim Bár, ugye? Képen meg az Országház. Persze. Majd nem megyek egy sörre én is majd. Csak azt mondja, és búcsúzik Szuhai Balázs. Nem is szerepel. Ha csak nem ő volt a Lánchíd. Hát attól kitellik. Mi? Van ez a kulturális sorozat műsor, költészet címmel jelentkezik rendszeresen. Hát kérem szépen, ez is szép egy darab. Bejön a szereplő, beáll. Excuse. Ebben minek ennyi rum? Majd most figyelj meg majd. Majd most. Ezért nem akartam inni, ma iszom, akkor mindjárt veregszek. Szóval erről teszem belőle a... Mint már tudják, Kőbányán cseperedtem. Proli vidék nagyon. De hogy kiépült? Oda a szélire. Na ott van, kérem. 4327-es italbolt. Akkori napközim. Igen. De most már építettek hozzá egy másik italboltot. Na, gondolják el, megérkezik a sörös kocsi, lovak húzták, hozzák a hordót. Az emberek állnak a kocsmában, kezükben a korsó sör. Az ajtóban állnak munkaidő alatt, ugye? Szocializmus épüljön, ha akar, ők isznak. Így ajtóban állnak, és a kocsi is pedig a hordókat két gerendán így kezdi legurigatni. Na, az emberek, urul a hordó, az emberek nyugodtan állnak, háttal álltak. A hordó indul el, hogy és megy bele a tömegbe. Erre a kocsis. Ilyen bőrkötényre, félre. Uraim, a hordó nem áll meg. Szóval, kérem, ott kezdtem el az előbb, hogy az a költészet című műsor, bejön a szereplő, beáll, kezd szenvedni. Csak ez a kultúra, ha merev, komoly arccal mondják. Csak ez. Így mosolyogva, ez könnyű műfaj ez. Így mereven, ha érti, ha nem látszik. De ebből már kiderül, nézd, már vigyorog. Rosszkor. Hogy ezt a vadé van, ez egy másik. Egyébként, ha nem tudnák, amikor hogy komoly, ez a művészet, ez pedig a hakni. Kérem, nálunk a hakni olyan kifejezés, mint az embert azt kérdeznék, hogy ne haragudjál, mert te jársz lopni. Igen, harcolnak mindenhol a hakni ellen. Egyik megyei ilyen hakni elleni bizottság. Más a nevedre nem akarom mondani, mert akkor fölismerik. Szóval ott dolgozik egy illetve ott van egy illető. Rendeletet hozott. Mit hozzon? Hogy csak úgy mehetek be a megyébe fellépni, szerepelni többi kollégáimmal együtt, hogyha előtte a műsoromat neki az irodájában előadom. De aranyos mi? Tegyük fel, elmondom neki, tegyük fel! Mi a biztosíték arra, hogy meg is érti? Hát magamnak meg miért mondjam el még egyszer? Hát. De ami a röhelyebben kérem azt, hogy a kormánytól kaptam 2 jászai díjat, az egész országra érvényes, arra a megyére nem. Ötjön már! Kérem, ez a tipikus helyi kiskirály. Korona van, fej nincs. Na szóval a szereplő így beáll, kezd szenvedni. Hát én nem értem, hát ilyen vers manapság, hogy tillárom, tillárom. Ilyen vers miért nincsen? Csak ilyen van, hogy földanyának földanyja, az anyja. Miért? Miért? Na mindegy, szereplő beáll, kezd szenvedni. Ne szenvedjen, mondja. Mi majd szenvedünk addig. A szereplő így mondom, így áll, a kis érettségiző ruhájában. Na nem olyan fiatal, a ruha jó bírja. Na, szóval, és amilyen a röhely, ez a ruha nem az övé, nem az illetőjé, á, televíziójé. Van neki 3 ilyen ruhája, mindenkire ezt adják, ha kő van el. Jön a rendező, az agymen. Ne haragudjál, érettségiztél? Igen? És akkor itt van, vedd fel a ruhát. És a darab már sinem van, kész. És a később siklik ki. Na, szóval, szereplő így áll, itt lobog mellette a rőzseláng, takarékon. Hát azért, mert kultúra, azért nem kell pocsékolni. Ezért. Így ég a láng, így, mint a... bóbiskolva, ez. Úgy, mint egy-két néző, ilyen izék, ilyen. Keressük Petőfit, ez a... Meg volt irodalmi műsor a televízióban. Jobb a Gabi. Nem írták, hogy Gabi kitől jobb. Mindegy, Gabika jobb. El van intézve. Kezdte a verset a Gabika szavalni, hogy... Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kép. Választ. Így mondta. Modern színjátszás. Egy hangon. Nagyon nehéz ám ezt sokáig hallgatni. Igen. Ez egy ilyen harcra buzdító vers. Nem mondanám becsületszava. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább, meg ilyesmi. Az embereket ezzel csalták a forradalomba. Harcolni. Az is hülye, aki erre kardot ránt. Kérem, egyébként a Petőfi ott a lépcsőházban, a múzeum előtt, így mondta volna el, hát még mindig ott tartanám. Pilvaxnál jó berúgnánk. Na, mindegy. Egyébként az évfordulóra kérem, igen, divatba jöttek a szavaló kórusok. Nálunk, igen, szavaló kórus. Ez a kulturális szint nálunk. Itt magasan mutattam, majd leüllepszik. Szavaló kórus. Ezt kérem, a szavaló kórus a kutyának nem kell, de van, ahol szeretik. Akkor bejönnek, hely van, el van intézve. Figyelj meg, onnan jövök be. Azt akarom, hogy figyelj meg, én jövök előre, majd könnyű lesz felismerni, majd meglátják, minden. Innen jönnek be. Mondom mikrofonba, hogy most messzebb megyek minden. Stereo. Dössé már mennyi. Különböző típusokat mutattam be. Csak úgy sütnek, mi? Igen, ne is velek közel menni hozzá. Na, akkor a kórus. Hát kezdem már, mert marha nehéz sokáig így állni. Mereven. Na szóval, azt mondja. Nyugaton nem számít az ember. Nem, hogy mind nálunk. Ez a kórus így végig. Nyugaton csak a pénzt hajszolják. Nem, hogy mind nálunk. Jobban. Nyugaton van néger kérdés. Tudjuk, megoldjuk. Mi? Nálunk meg van cigány kérdés. Tudjuk.
1: Majd megvizsgáljuk a dolgot. Ha. De hát, hát tényleg, hát most vegyünk mindnek hegedűt.
0: Mert lapát meg nem kő mindegyiknek. Szerencsére, mert honnan vennénk annyi lapátot? Nyugaton nincs harc. Az alkoholizmus ellen.
2: Édes anyád, te jó asszony! Szasztor! Mázat!
0: Nálunk van harc, és van alkoholizmus. Egy-egy. Hanem mi a francnak mindig győzni? Elég a harcolunk, nem? Tényleg, nem figyeltek meg, mert mondtam, hogy mindig harcolunk. Én még ilyet nem látom. A gyárakban sem dolgozunk. Egy-két kivétellel. A munka frontján harcolunk. Tudják, mi is termelés? Egy-két kivétellel. Sok a sebesült. Kéne ébredni, vége a háborúnak. Nem mondanám, Isten bizony. Na, szóval harcolunk az alkoholizmus ellen... Jaj, apropó harc. Csórós Védországban azok, ahogy élnek. Szóval egyszerűen nincs erejük harcolni az alkoholizmus ellen. Hiába nem győzik, nem győzik, nem. Mit csináltak ezért? Simán betiltották. Mi viszont harcolunk! Hát, ha elveszítjük a harcot. Már nem volt rossz bót, ugye? Világos. De nagy plagátokon harcolunk a pia ellen, az nem lő vissza. Lehet vele spórolni is. Alatt a falat ugyanis nem kell vakolni. Erre melyik agytrözt jött rá, mi? De aranyos ez is, ugye? Na, van egy ilyen vezérplagát, önök is ismerik a plagátot. Van egy abrosz. Csupa mocsok meg kockás. A kocka festve van rá, a mocsok az étteremből. Ungeri se gaszt. Aztán alul jön ki két láb. Mária. Mind a kettő ballát. Igen, kérem, mert már a plakát festő is részek. Hát érdekes. Vagy a másik variáció, hogy nyomorék az elvtárs. Akkor meg ugye apuka volt részek. De nem, nem most, nem. Még az átkosba. Abba, igen. Csak a plakátok szövege. A szövege is oly elmés. Elmés a szövege. Ezt vagy sokan találtak ki, vagy egy nagy nehezen, de hogy oda van téve, szóval olyan... Em így. Nagy betűvel. Szórakozás? Kérdőjel. Niná, majd pihenés. Majd. Van egy másik ilyen szöveg, azt a járókelők fejezték be, kiírták. Az alkohol méreg. Aláírták, hogy drága. Hát így már van értelme, nem? Ezt is mondani kell. Hát. Egyébként ilyen a lottóplakát is, az meg mondja, hogy megvette már az ehetit? Hát ki az a hülye, aki hajkurásza a múlt hetit?
2: Hát nem, jövő hetit meg még nem is árulják. Megvettem, na, meg. Nem, csak beszélgetni akartam. A néni kérte. Nem?
3: Jaj.
4: Millió plakát kint a falon. Közben a piából óriási haszon. Abban van a plakát. Meg még, ami marad. Talán emlékeztem még az olimpiára nyilván, hogy nagyon kellemes látnivaló volt. Az olimpiát itt rendezték meg, az olimpiát. Münchenban. Nem mondanám, hogy tényleg Münchenban ott volt. Ezt így kell, nem én találtam, így kell mondani. Honnan tudom? A magyar csapattal kint volt egy-két. Kint volt. És egyikük a televízióban mondta, hogy Münchenban. Akkor ott. München, K-val, mint nagy káta. Én meg a szegény, a Fikár nevű riporteren kacaráztam. Az olimpiát a Fikár végig affektálta. Mindig azt mondta, hogy hello, itt München. Hello, itt München. És senki nem szólt rá, képzeljék. Szegény a mai napig nem tudja, hogy ő mondta jól. Na, olimpián riportereink is kint voltak, szép számmal, különböző szinten. Nem akarok neveket mondani, minek általánosítani. Kint voltak. Legtöbbet Szepesi György kapcsolt. Ez egy olyan kapcsolós, az nem egy hátrány, mi? Egyszer kapcsolni akarta a vívó holt. Hát akkor hány, na? Nem, mind a kettő a konyhában van, nem minden. Tüftigék, mi? Hát nem, hogy Herr Oberg gondol. Wo ist die Tennisbälle?

0: gyerek azt már nem hordja el, lássa. Tja, tja. Mindegy, nem hordja. Na. Kapcsolták a vízipóló csarnokot, és agyammal csak most jöttem rá, hogy a vízilabdát csak egyforma magas emberek játszhatják. Önök is látták. A víz mindenkinek nyakig ért. Csak amikor a vége volt az egésznek, jön ki a szívós a vízből. Azt mondja a feleségem, jön ki a szívós a vízből. Na jó van, akkor már vége van, elmentem, ötettem kávét, jövök vissza. Még mindig a szívós jön ki a vízből. Hát én még ilyet nem láttam. Na hát. És mindig mondják, hogy szívóst a víz alá lenyomták. Dehogy nyomták, Google-t. Nyomták, tudjam már. Na szóval mindegy, az olimpiára visszakanyarodva, hát kérem, mint emlékeznek rá, különösen a vízilabdázóink, így kezdi a bíró a dolgot, azt mondja, na emberek, kádban van magyar. Mindegyik jelentkezett szépen, na, kiállnak. Mert nekünk mindig mindenhova jelentkezni kell, hogy benne vagyunk. Ugye? Na nem baj, olimpia tovább. Az ökölhívó csarnokot kapcsolták, riporter volt az EGRI, de nem a palackozott, a kimért. Igen, tudják, a játék a tetükkel. A tetű 7 pont. Miért? Szerintem van az 10 is egy A tetű, nem? Na, így kezdi az egész, mondja, hát mondjam már tovább. Szóval, azt mondja az egrikém, hogy kedves nézőink, Kajdi Jancsi most fejezte be a mérkőzését, mint az eredményhirdetés, idézem, a két versenyző ott áll a bíró között. Én a bírót tűvé tettem, sehol a két versenyző. Ott átköztem, mindegy, ő tudja, ő volt kint. Ez egy... Mert szóval vissza Egrire, azt mondja Egri, és ebben a pillanatban, kedves nézőink, győz Kajdi János. Kajdi is hírva fakadó. Jaj, Istenem, Istenem, jaj, jaj, jaj, jaj. Hát ne sírjál, hát győztél. Győztem, győztem. Mit fognak szólni otthon a kizbe? Hát hogyne, hát egy katonatiszt üti a négereket. Na kérem, egyébként nem tudom, hallották-e a pletyka, az a pletyka járta a szilveszteri Odysseus műsor után, hogy engem a műsor elhangzása után letartóztattak. Akkor most jöttem beszélőre. A csomagot majd adják le, jó? A kedves nővér ott van kint. Egyébként letartóztattak. Tudják, mi a szerencsénk, így cuz ammen, hogy aki letartóztathatna, az érti. És még valamit, a többi meg csak rágódjon. Mit mondod? Miért mondtam? Köszönöm.
1: Halló, kezdődik?
2: Kezdődik.
1: Kezdődik.
2: Most kell menni?
1: Most kezdődik.
2: Ne.
1: Adom.
2: Viktor?
3: Ma este a klubban Hadházi László, Kormos Anett és Csenki Attila. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kis Ádám. Jó szórakozás!

Thank you. Köszönjük szépen az indokolatlan taps cunamit. Nagyon kedvesek vagytok. Ez az 50. Show Der Club, hát a Kult TV-n az 50 ezredik, de hát erről most

0: Most nem nyitok vitát mélyebben, tehát itt se kiesni nem fog senki, se párbajozni, szavazni se lehet, úgyhogy kiválasztás se lesz, úgyhogy ez nem a való világ, de aki gondolja, annak a végén lezuhanyzom, hogyha ha ez igény szerint van, tényleg ezen nem újjon. Nem azért mondom, de tényleg nekem 10 éve mondta először a biológia tanárom, hogy a kiválasztás a legfontosabb. Hát nem igaz a az meg, hát mindenhol ez van, kiválasztás, kiválasztás. Én 2 részt láttam ebből, lehet, hogy az a baj, hogy egymás után, tehát hétfőn és kedden, és szerdán reggel álmodtam azt, hogy Évával fociztam. Nem jó focizott, nagyon jó csulázott viszont, ezt hagyjuk. A másik, hogy vége lett az edzésnek, és Alekoszt meg akar dugni konyakkal. Jött utánam a csávó, hagyjál már békén. Tényleg nem ezen múlik. Jaj, hát ugye Stróbucinál is összesítették az SMS-eket. Végeredmény van, úgyhogy hát egyenlőre úgy néz ki, hogy egy 2 év, 4 hónap védettséget élvez Buci. Egy, aki mindent visz, ugye, hát ez van. Ja, ez a duma amúgy a való világnál, egy, aki mindent visz. Hát serpák 1000 éve ezt nyomják, nem hiszem el, hogy ez valakinek újdonság, egy, aki mindent visz. De tényleg, a másik, amit elkaptam, ez a csillag születik nevezetű. Annyi csillagot szűr az RTL, hogy hát én valami születés szabályozást lehet, hogy bevezetnék, mert lehet, hogy valami segélyt kapnak, nem tudom, születések után. Azt mondta a Szonya, oroszlán Szonya, a zsűri tag a csillag születikben, azt mondta, az jut tovább, akitől libabőrös a zsűri. A gyerekek, én egy méterszer méteres hungarocell darabba döntőig masírozok. Ez nem kérdés, ott meg egy darab krétával egy táblák. Vagy megcirógatom a zsűri tagokat, lehet, hogy attól is. Nem tudom, amit még van a másik, nem a csillagszületik, X-faktor, most kezdődik a második X-faktor, az már 2 X-faktor. Matek tanárom tudna vele mit kezdeni. Az első X-faktort ugye azt a Vastag Csaba nyerte, úgy volt, hogy majd ő megy Tájföldre. Nem megy, mert becsődött az utazási iroda, valaki ellopta a pénzt, én tudom ki volt, Tolvaj Renátai. De Vastag Csaba nem megy szegény Tájföldre, biztos már be van írva a naptárjába, itt megyek Tájföldre, nem megy. Én arra gondoltam, hogy Veszprémi a csávó, hogy legalább az állatkertbe vigyék már el. Szerencsétlen, hogy így nem, így érezze a törődést. Parasz haverom mondta azt, hogy azt kellene csinálni, hogy így a Vastagék háza elé odatolat egy ilyen pótos ifa, így leöblít egy ilyen 6 köbméter földet, és akkor azt mondják Csabának, Csaba, ez itt a föld, mögötte pedig a táj. Érezd magad jól, all inclusive, 1 hét és jövünk. Nem tudom. Ha ezt már nem bírom, akkor átkapcsolok a spektrumra. Azt láttam a spektrumon múltkor, hogy a konzerv és a konzervnyitó feltalálása között 50 év telt el. Mi az Isten csináltak addig? Én nem tudom, de tényleg. Hallod? 50 év. Hát azt nem hiszem. Addigra meg már minden megromlott. Nem tudom, minek találták fel a konzervnyitót. De ez olyan, mintha feltalálnád hamarabb a villanykörtét, mint a villanyt, nem? És állsz egy sötét szobába. Figyelván, valami nem oké, bazd meg, valami nem oké, de mindegy. Meghívtak egy könyvtárba fellépni, képzeljétek el, furcsa, sose léptem még fel könyvtárba, hogy így nem tudtam elképzelni, hogy ott hol, tehát így Kis Ádám az embetű cifiknél így fellép. Megérkezek, belépek, ott egy asztal, 4 darab székkel, mondom a szervezőnek, leülök én addig itt a büfébe, azt mondja, hát az a helyzet, hogy ez a helyszín. 4 darab szék. Figyelj már, hallod, és nézők, azt mondja, hát csak lesznek. 4 darab széket nem tudunk megtölteni, bazd meg, úristen! Jézus szíve, ha figyelj, te meg én leülünk, az 2. Jó, felbaszom a lábam, 3. Tényleg, hogy így még egy szerencsétlent, hogy így meglegyen a teltház feeling, vagy valami. Azt mondja a hölgy, sokkal jobb ötlete van, induljak itt el a könyvtárba, és szóljak az embereknek. Tényleg nem megalázó, hogy így... Ne haragudj, polgárokból vizsgázol, leszarom, gyere már a kis szobába, mert én vagyok az a tévéből, gyere már a kis szobába. Mondom, a nőnek ilyen nincsen, tehát Szellő István se így megy az utcán, mondjuk délbe, hogy este Híradófejhéttől, ott leszek benne, el se kezdem, ott leszek benne. Nagyon durva. Mondom a nőnek, mi lenne, ha bemondanánk a hangos bemondóba, mindenki hallja. Azt mondja, uram, ez egy könyvtár. Akkor csendes bemondóba, mit bánom én ezek? Haladjunk! Milyen durva lett volna, hogy figyelj, köszönöm, felépésem, sokkal. Mi van? Nem tudom, könyvtárban vagyunk. Ami még megdöbbentő, meghívott egy török légitársaság magukhoz fellépni. Nem mondom a nevét, egy darab van. Megérkezek, így jött ki a szervező. Ne jegyen meg, Ádámka, ne jegyen meg, de... Hát itt fosol be, tehát, hogy így kétszer ne jegyél meg, ott valami baj van. Mi van? Azt mondja, ne jegyek meg, de az első három asztal török, és vannak még külföldiek is. Hogy azok kik lehetnek? Hogy én vagyok a hülye, és úgy török az első három asztal, hogy így török Géza, török Gézáné, török Gézukai, törökék eljöttek. Mondja nem, hogy török, török, tehát, hogy igazi, valódi, valódi török. Mondom, az nem külföldi? Nem, az nem külföldi. Hát mondom, nem vész, az három asztal, ugyan már legfeljebb nem nézek oda, hát mondom, hány fős egy asztal? Azt mondja a csaj, hát 30. Hát anyád. Hát az 90 török, azek plusz a külföldiek, hát én ebben sem merek gondolni, de tényleg. Mondom, nincsen tolmács, de van. Hát azonnal szóljunk a tolmácsnak, hogy hát legalább egy szót, hogy a jó estét, vagy valamit megkérdezzek, hogy ezt a 90 hakán sükült, érted legalább. Legalább egy szóval az egy órás műsor alatt kijön a tolmács, mondom, elnézést, azt szeretném kérdezni, hogy a jó estét hogy van törökül, azt mondta Iák Számlár, vagy valami ilyesmi. Aztán megkérdeztem, hogy van törökül a 150 év. Nem, ezt már nem fordították le Kis Ádámnak, érted? Ezzel nem lehet viccelni, pedig egy jó baklavát rájuk dobtam volna, mindegy. Hagyjuk ezt. Hülye haveromnál voltam valamelyik nap. Ugye minden cigin van ez a bekeretezett fekete rész, rákos rovat, én úgy hívom. Ez a csűrik meg csavarják, hogy izi impotens nő leszel, meg terhes férfi. Az a lényeg, megdög lesz. Ez a lényeg. Nézem a haveromnak a cigén a rákos rovat, mi van beleírva? Kávé mellé ideális. Mondom, nézd már, az van beleírva. Azt mondja, Petike, hülye gyerek, én írtam bele. De ugyanaz a betűti pus, minden, hallod? Ő kinyomtatja, bekeretezi, és így becsúsztatja a nejlon meg a cigi közé. Faszon fogja olvasgatni, hogy rákos leszek. Jöjjön első fellépőnk, Hadházi László!
1: Aki még hát magad, Hadházi László, Kormos Anett, Csenki Attila, és akiből sosem elég, Kis Ádám. Mindjárt jövő.
2: Figyelj, most forinton van eladó, 1.20. Figyelj, nagyon nagy biznisz, hát fel fog menni. Nem, most a gyereket tanítom. Jaj, hát kedden tudok vinni 400-at. Balázs, jó?
3: Jó!

0: Csókolom, szevasztok. Forradalmi ifjúsági napok van. Nem emlékszel rá, mert fiatal vagy. Régen úgy volt, hogy elkezdődött március 15-én, és Nem iszok hülyeséget beszélek, agyál a fereget legalább. Április 4-ig a mai napig tartott, és akkor ünnepeltünk, dobáltuk a virágot, és most is volt, láttam Viktort. Láttad Viktort? Lila volt a nyakkendője, mondta anyósom. A kielégítetlenség színe? Látsz rajta, milyen szint, érted? Ez egy táncdal énekes, nem stand-upos. Ilyen idős korában, mint én, már 20 éve halott volt. Én sok munkahelyen dolgoztam már. A kifejezés nem helyes. Sok munkahelyen volt már. Sok munkahelyen unatkoztam. Tudom, hogy az unalom nagyon veszélyes. A mezőgazdaságban kezdtem. Szerintem az érthető. Hát tudod, a mezőgazdaságban a munkatársai többsége növény. Az is, aki nem tudja. Gyökér. Igen. Meg van, aki növényi életformát folytat, reggel megszívja magát folyadékkal, egy lépés se, és az az életforma, amelyik helyváltoztatásra képtelen, az növény. Na. Hamar meguntam, váltottam, nehéz fizikai munka következett, úszómester voltam a strandon. Ne rögjél, nehéz fizikai munka, így kell állni. Egy levegővel ki a budiba, és nem gondolnád, de ott is lehet unatkozni, mert ugye miért unatkozna az ember? Süt a nap, ott vannak a jó csajok, nyitva van a büfé, van lángos. Ha süt a nap, de ha nem süt a nap, unatkoznak az úszómesterek, unalom támad a kreativitás, fölmegy a vezérhangja, és megsugja a titkot, kreatívvá változol, és elhangzik a legveszélyesebb mondat a világon, na, kit szívassunk meg! Ezért veszélyes az unalom. A strandon mindig megvolt a megoldás. Főnökünk, Sanya, egy ilyen alkoholista kerékpáros parasztot képzeljél el. Most a tévénézők kedvére elmondom, mert vidéken kevés az ilyen. Hogy a alkoholista az nem gyerekjáték, 36 bikavéres kólával üzemel. 7 liter, 2 deci. Arra most azt mondanák, hogy lőbőt kúram van. Ilyen Mézga Géza frizurája van, hogy itt középen már nem nő neki semmi. Fodrász meg mondja, hogy Sanyi, ha kipukkanik az agyad a napon, meg vagy őrülve. Figyelj, nincs gáz, egyik oldalt meghagyjuk kissé hosszabbra. Egy olyan 60-65 centibe gondolkodjál. Átfésüljük a ritkás részet. Nem kell hajlak, megtartsaj a zsír, az jó lesz. Véd a naptól, tényleg véd a naptól. Akkor van vele baj, mikor kerékpáron távozik haza, és oldalszél kerekedik. Fenn van a lobogó. Na most, a bicikli nem közlekedési eszköz, a stabil hárompontos alátámasztáshoz kell. És az a típus, akire a TSZ-ben azt mondtuk, hogy kéri az ostort. Tudod, ez azt jelenti, hogy ha az élet őt nem ropogtatja, neki nem jó. Ezt úgy képzeld el, hogy pénteken elindul haza, biciklivel, és hétfőn visszatér dolgozni ugyanabba a ruhába. Mi van, Sanyi, elsodott a Tour de France? Iszok valamit, elmondom. Az volt, kitolta a biciklit a strand elé. Elaludt. Állva. Jön a kék zsiguli, mert a srácok szeretik, ha nyikkan a gumi, kicsit le is van engedve. Dudálj már a köcsögre, mit áll? Tít-tít. A frekvencia kicsapja alól a biciklit. Elesik, és mint rendes férfi, fekszek, alszok típus. Ám felvillan a fejében a veszélyjelző lámpa. Lomtalanítás van, basszus. Valamelyik színes fémorientált bucka lakó, nehogy már elvigye a kerékpárt. Úgyhogy mielőtt vészesen elaludna, befűzi a lábát a küllők közzé. Most vidd el, gyökér! Alszik az út közepén. Jön le a hegyről a TSZ-ifa. Benne ül a tudósklub két nem rendes tagja. Beszélgetnek. Te, Sanyi! Én, Sanyi! Te, jó, én, Sanyi! Figyelj már! Mondtam már, hogy izé. Aha. Mikor? Most? Ja. Na, figyelj ma, azon izélek, hogy voltunk izéjéknél. Mikor? A izé után. Ja, tudom. Hogy voltunk izéjéknél. Láttad, ott hátul volt egy kurva nagy izéjük, az pont olyan, mint a miénk. Hát nem izé. Ha nem tudom, én ezen nem izélek. Ekkor észleli a kísérő, hogy ott van Sanya az úton. Vigyázz, biciklista! Megállnak, nem ütik el fölötte. Hú, ez elég izé volt. Milyen izé, hát elcsaptad. Nem csaptam, elcsaptad, nem csaptam, elcsaptad, nem pukkant. Nem pukkan, nincs elizérve. Elizérte. Akkor nézd meg, ha nem én izéltem el. Hát én se. Na, akkor jön az észérv, Skander. Győztes megnézi. A vesztes szokta, nem a győztes. Ezek még küzdenek. Azt az Attila meg fog győzni. Győztem, akkor nézd meg. Oh. Leszáll, benéz az ifa alá. Jaj, uramisten. Na gyere, te gyilkos, nézd meg, kerékbe törted. Leszáll a sofőr is. Az hogy a izébe? Hát nem is pukkant. Na azon izéljünk, hogy mit izélt, hanem hogy mit izéljünk vele. Ha mi hagyjuk itt a francba. Miért tudsz tolatni? Fenn van a portkocsi. Akkor, ha húzzuk ki az árokba, menjünk már. Nem lehet hozzányúlni. Miért? Mert lehet, hogy izé. Milyen izé? Volt izévédelmi oktatás, hogy nem lehet izégetni, mert lehet, hogy izéje van. Hát te hülye vagy. Ha miért? Lehet belső vérzése, nem? És én vagyok a hülye. Hát belülről nem ütött el senki. Hát kívülről se azt mondta. Nem pukkant, értsd már meg. Mi legyen? Vigyük el az orvoshoz. Kihúzzák a Sanya bicikli kombót a kocsi alól. Külön már nem működik. Felteszik a platóra, elindulnak. Hát azért ez elég izé volt még. Ja, azt izélem én is. Mit izéltünk előtt? Mondtad, hogy voltál izéknél. Ja, tényleg. Beszélgetnek, elfelejtik, hogy ez a gyökér fenn van a platón. Püspökladánynál megállnak tankolni. Hosszú, fekete izé. Jú, gyere már, te hallod, valami nyöszörög a platón. Gyere már. Lenyitják. Azt a rohadt életbe, ezt meg elfelejtettük. Tegyük le. Leteszik, elviharzik az ifa. Sanya még alszik másfél órát az árokparton. Feljad, mert egy kutya nyalja a száját. Anyám borogas Bokros Lajossal álmodtam. Hát a hegyek hova lettek? Júj, új templom. Főnök, egy nap alatt? Azt mondta Sanya, gyerekek, nem tudom, mi volt pénteken. Szerintem az italomba belecsempésztek valamit, mert... Figyelj, én nem voltam sose egy ilyen nagy sportember, de... Pénteken este, munka után, a sötétbe, lámpa nélkül. Lehet, hogy csukott szemmel is, mert nem emlékszem semmire. Elbicikliztem Püspökladányba. Azt józanom, kettő nap volt visszajönni. Szóval, hogy értsed, hogy ha az életőt nem ropogtatja neki, nem jó? Tehát elhangzik a mondat, kicsivassunk meg. Mindenki Sanyára gondol, igen, igen, igen, igen. Mennyi nézet nem jönne, hogy jönne? 7 liter, 2 decit kell meginni, aha. Egy 13-as kulcsa rámész a bicikliére, kiszereled a nyerget, aztán a kormányt, a nyerek helyére visszateszed a kormányt, a kormány helyére meg a nyerget. 2 perc fizikai munka, de hidd el, nagyon megéri. Záráskor jön Sanyi, megérzi a veszélyt. Hogyne, ott áll még a kabinos néni is, hogy jaj, te gyökér, menjél már!
1: Kurva kölykök, biztos a gumit leengedti.
0: Nem. Na, akkor szerúztak. Felugrik. Meglepetés. Nem az, hogy seggel kell kormányozni, mert magyarok vagyunk. Nekünk az megy. És még örülsz is neki, jobban. Hanem amikor beleteker, hogy megyünk haza, nem gyorsul a bicikli, kontrázik, esik fejre. Gyönyörű. De az unalom odáig fokozódik a strandon, hogy magad ellen fordulsz. Nem te, hanem én. Állunk ott a srácokkal, unatkozunk, mondom, srácok, fogadjunk 50 palacsintába, és már el is volt vágva. Na, mibe fogadtunk? Hát, abba, hogyha összekötitek a lábam és hátra a kezem, beugrok a 250-es vízbe, kijövök. De rég szíjad hozzá, nehogy elszakadjon, mert elbukja a gyökér. Az elmélet megvolt, én úgy gondoltam, hogy beugrok a vízbe, lemegyek a fenekére, olvastam ilyen vízilabdás könyvekben, ha víz alatt eltévedsz, felhúzod a térded, megvan, merre van a fölfelé. És úgy gondoltam, hogy akkor majd ott len rugok egyet, feljövök, levegőcsere, vissza, vissza, és így kiszögdelek a medence sarkáig. Ne rögél, ott van a lépcső, ott kijövök, nem? Gondoltam. Beugrottam a vízbe, lementem a medence fenekére, hasra. Hát nem röhögtem így, mert hátul van a kezed, áramlástan, így mentem le. Így. Foggal lehorgonyoztam, pánik indul, Figyelj, mint Tom és Jerryben a macska, így lábújjal felhúztam magam. Térdek föl, rúgtam egyet, mondom, akkor most szólok a kollégáknak, hogy segítség! Gondoltam, ehhez képest a víz alatt csináltam egy hátra bukfencét.
1: Láttunk, gyökér, még akrobatázt állít.
0: Megint nem vagyok a medence fenekén, fejem. Ó, sokkal jó. Hasra hernyózok, lábúj kettő, közben kimatekozom fejbe, hogyha kissé előre dőlve rugaszkodnék el, akkor az újabb hátrabukvencnek olyan íve lesz, hogy kijön a fejem a levegőre, tudok szólni, hogy fizetni. Gondoltam. Ehhez képest az nem jutott eszembe, hogy 60 centire előttem ott van a vége a medencének. Hát a becsapódás erejét orral tompítottam. Kicsit megszíneztem a vizet. Elől piros, hátul barna, középen sárgára. De Mandinerből feljöttem. Mondom, akkor most szólok, vegyetek ki. Ez így hangzott, hogy... És már merültem el megint. Annyit még hallottam, nézd a hülye, még megcsinálja. Lábúj három, Mandiner kettővel még egyszer feljöttem. Akkor az előbb említett három színhez még a kék meg a zöld az arcba játszott, és akkor mondták a vidám munkatársak, hogy még 10 lángos, és ki is húzunk, te gyökér. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Hatházi nagy darab Lászlót láttuk és hallottuk. Na, én a 13. kerületben lakom, úgy hívom Kutyaszar Center. Nem tudom, lakik-e még valaki ott? Nem, senki. Jár oda valaki csak szarni? Nem. Na, azért kérdezem, mert most már ott tartunk, hogy kicsivel több a kutya szar, mint a kutya. Na, itt egy x-egyenlő kérdőjelet feldobnék, tehát így miből lesz ez a sok kutya szar? Van egy ilyen filozofikus elméletem, hogy szarik-e a kutya szar? Ugye, mi van, ha ez van? Hogy így szemmagasságban mozgunk, ők meg ott szaporodnak lent a kis kutyaszarok. Két kutyaszar így megkívánja egymást. Hopp, egy kis macskafos. Lehet, hogy ez így megy, lehet, hogy nem. Az én házamban, ahol én lakom, rengeteg kutyás van. Mégis van egy kedvencem, egy pláza cica hölgy, akit hát épp az imént látott Hatházi Laci várt rám egyszer a ház előtt, és úgy nevezte el Pirított Ribanc. Nagyon találó, egyrésztről azért, mert a szolizást egy picit túlzásba vitte a hölgy, tehát így, tehát Obama elmehet a faszomba körülbelül. A másik, hogy brutál szilikonnal dolgozik, tehát szilikonmel, szilikonszáj, de olyan szilikonszáj, hogy ilyen hurka kolbász be van tőtve. A mogger szerint leszopott egy mékast a hölgy. Lehet, hogy ez van. Na várjál, nézem az ablakból a Pirított Ribancot, ekkora kutyát hoz le sétáltatni az udvarra. Jálok az erkélyen, mondom a csajomnak, nézd már drágám, ez a kulcstartó mozog, bazd meg. Szóval nem kulcstartó, az kutya. Kutya. Hát ez maximum hónajkutya, de jó, egy szőrös szúnyog, maradjunk ennyibe. Tehát ez nem kutya. Azóta különösen figyelem a nanokutyát, a Pirított Ribanca, a nanokutya ilyen német juhásznyi adagokat ott hagy, tehát így... Na most hát ezt a hölgy nyilván nem fogja feltakarítani szájfénybe, úgyhogy én meg az összes többi lakó meg így megyünk haza, mint Deák B. Gyula sílécbe. Na. Elnézést kívánok Biltől. Semmilyen összefüggés nincsen a Pirított Ribancok és a Sóder Klub egyetlen női fellépője között, aki pedig most következik. Fogadjuk nagy tapsal Kormos Anettet.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mondták, hogy ez egy vicces műsor. Sajnos csak most itt az öltözőben. Tehát az előző két Sóder Klub előtt is szólhattak volna erről. Úgyhogy nem fogok annyira viccesen indítani, mert nagyon sok trauma ért engem mostanában. Az egyik viszonylag durva eset az, hogy tegnap este úgy gondoltam, hogy megnézem magam így a Google képkeresőjében. És hát mi... És hát mindent találtam a nevemmel. Tehát gyakorlatilag Muskátitól kezdve Paris Hilton csivavájáig mindent. De a legdurvább, amit tényleg engem nagyon szíven ütött, azt nektek is megmutatom. Tényleg egyik tragédia mostanában így követte a másikat az életemben. most nem régen, hát viszonylag nektek régen, de nekem nagyon közélének tűnik, így túl vagyunk a farsangon, és volt egy farsangi fellépésem, felnőtt farsang. Hát 11-re voltam odahívva, akkor jártak éppen a Rokit, mint az állat, és így lehúzta a hangosító a zenét, hogy akkor most jön Kormos Anetta a vicces. Ők még nem tudták, hogy ez lesz. Annyira voltak részegek, ők így beöltözve, hogy már mindenki elhitte magáról, hogy ő az, aminek beöltözött. És hát éreztem, hogy az iróniának itt nem sok esélye lesz, és ült velem szemben egy csaj, akinek ilyen fehér bajuszkája volt, de innen középtől egészen állig ért neki. És hát gondoltam, hogy beszélgessünk. Hát mondom neked, miért van ilyen kis bajuszkád? Azt mondta, az nem bajuszka, hanem túró. És úgy komolyan elgondolkodtam, hogy feszegessem meg tovább, hogy miért van egy felnőtt nőnek túró a szája fölött, tehát, hogy ez tejként indul, de felverődött, vagy én nem tudom. És hát mondom, miért van túró a szád fölött? Azt mondja, azért, mert ő Túró Rudinak öltözött. Köszönöm az együttérzést. És hát ezt követte az óvodai farsangom, ahova így bevittem a két lányomat, és jött egy kisfiú, aki hát így tokától bokáig bele volt húzva egy ilyen barna színű pamut harisnyába. És így odaszögdelt hozzám páros lámba, és nagyon-nagyon erőszakosan kérdezte, hogy minek öltöztem? És mondom, én nem merem megmondani. És úgy körbenéztem, hogy egyáltalán ott vannak-e a szülők, ha ott vannak, akkor mekkorák és mennyire erősek. De úgy nem hagyta annyiban, hanem tovább nagyon erőszakosan, hogy minek öltöztem? Mondtam nagyon halkan, talán egy kis szar vagy. Most röhögsz, de nem én voltam a köcsög, esküszöm, te is arra tippeltél volna. De azt mondta, nem, hanem ő egy kisegér, amit megevett a kígyó. Tehát, hogy nem könnyű az életem, ezt csak azért mondtam el. Szoktátok még kérdezni, hogy milyen járni haknizni ezekkel a fiúkkal? Hát nem mindegy, hogy kivel megy az ember. Tehát korábban a haknik alatt izgultam, most már az odavezető út tűnik izgalmasabbnak. Ha a Trabarnával mész, akkor tök mindegy, hogy megy a kocsi vagy sem, mert a hang az megvan. Ha Aranyosival mész, akkor másfél óra Sziámi oda-vissza, ez teljesen biztos, amit ő értelmez is, a halálszóba kerül. És ilyesmi, akkor is, hogyha fél órás az út, tehát ha 3 óra Sziámi, akkor is jut. Meg még, ja igen, kiszokott még térni arra, hogy hogyan kerülni az autóban ahhoz, hogy ne izzadjon be az acsi. Ami nekem fontos információ. Ha felmérivel mész, akkor meg semmit nem tudsz meg, mert nincs az a mondat, aminek ő 2 óra alatt a végére érne. Úgyhogy tényleg nem mindegy. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy hívják azt, aki így a következő humoristát így bemelegíti. Illetve nem is őt, hanem inkább a közönséget. Nem Kis Ádám. Nem. Hanem? Felszopó ember. Hát egy barna csíkos fiatalembernél a megfejtés. És anyus rúgta. Nem. Igen, hát ő a felszopó ember. És csak azért mondom, mert én még nem tudtam, hogy létezik ez a szakzsargon egy humorista körökben. És úgy volt, hogy Kis Ádámmal, Csenkével és Beng Dénessel együtt lépek fel. És hát felhívott engem az Ádám, hogy szaridő van, meg neki fáj a feje, meg lehet, hogy késik is, hogy nem tenném meg, hogy felszopom őket. Hát mondom, nem volt könnyű ide bekerülni. De a fene se gondolta volna, hogy ilyen nehéz lesz a bentmaradás. Meg hát kicsit sértve is éreztem magam, hogy honnan tudják, hogy a többiek már megvoltak. Egy riporter sász meg azt kérdezte tőlem a múltkor, hogy mit szól ahhoz a családod, hogy te a száddal keresed a pénzt. Hát mondom, ez így nem teljesen igaz, nem is szerettem volna, hogy ez így marad, mondom, újságírásból is élek, tehát nem csak a számmal keresem a pénzt, hanem a kezemmel is. Már bánom egyébként ezt a módosítást. Én egyébként a férjemtől 2 dolgot kérdeztem, mielőtt hozzámentem volna a feleségül, ha már itt a férfi-női problematikánál tartunk. Az egyik az, hogy nézze meccset, a másik pedig, hogy horkol-e. És mind a kettőre az volt a válasz, hogy nem. És hogy tényleg nem, legalábbis külön-külön nem. Én úgy nézem végig a 90 perc 0-0-át, hogy ő közben horkol, mint az állat. Egy pici kis nyálcsik itt megjelenik. És ez még mind nem lenne olyan nagyon nagy baj, csak annyira szorítja közben azt a rohadt távirányítót, hogy nem tudom kitépni a kezéből, de megpróbálom, és mit mond? mikor felriad arra, hogy én feszegetem a távirányítót. Mit mond? Nézem! Nyilván azért a 0-0 után kitépem a kezéből, hogy még átérjek a médium utolsó 5 percre, és így felriad, és hisztérikus állapotban kérdezi tőlem, hogy mi lett a vége? Hát mondom, 0-0. És kinek a javára? Ja, egyébként a magyar televízió, szerintem nagy vívmánya ez a Ezo TV. Én ebből egy 5 percet mindenkinek javaslok, ezt komolyan mondom. Régen volt ilyen, hogy látó, de most már tovább mennek ennél, most már van tisztán látó, van a tisztán halló is. De ez meg a legkevesebb, amit én elvárok egy betelefonálós műsorban. És hát múltkor betelefonált valaki, még meg sem szólalt, tisztán látó azt mondta neki, ön most valami olyat fog kérdezni, amire maga sem tudja a választ. Majd jött a kérdés. A lányomnak van egy új kis barátja, most 25 éves, azt szeretném megtudni, hogy mik a szándékai a lányommal. Van-e ötlet?
4: Van.
3: El is árulod nekünk, édesem?
4: Társasozni szeretne.
3: Társasozni szeretne. Van barátnőd? Van. Nem lesz sokáig. És te hogy örülsz, hogy nem tőled kérdeztem, mi? Amit velem kapcsolatban, hát nem kell tudni, de jó, ha tudjátok, hogy nagyon-nagyon feledékeny vagyok. Illetve az arcmemóriám és a névmemóriám az nagyon jó. Egy arcot vagy egy nevet nagyon könnyen megjegyzek, csak ez a sajátom. Kiismerül. És hát régebben én hoztam haza a gyerekeket az óvodából, de vagy egyel kevesebbet hoztam haza, vagy egyel többet, vagy két tök másikat. És hát ez így nagyon zokon vette a férjem, egészen így le is szúrt, értett, tökre föl volt háborod, hogy miért nem figyelek, és úgy csinált, mintha még soha nem fordult volna elő, hogy ő idegen szülők gyerekét hozta haza, mondjuk azzal védekezett, hogy a csaj már elmúlt 18, és a szülei is Tájföldön laknak, de annyira nem éreztem ezt megoldásnak. És azt hiszem, hogy ezt az ilyen memóriazavaromat, vagy hát ez a problémámat ezen a téren, ezt örökölték a gyerekek is, tehát nem tudom, hogy másnál is így van-e, de ha én olyan helyen, ahol több ember van, azt mondom a gyerekeimnek, hogy szaladjatok oda apátokhoz, akkor a két gyerek két ellenkező irányba, és egyik se tapint rá a helyes megfejtésre, tehát... Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönöm szépen. Elég lesz, köszönöm szépen. Kedvesek vagytok. Hofi Gézánét láttuk és hallottuk. Hoztam egy bejátszást csak azért, ha ne adj Isten valaki megfeledkezett volna legkedvesebb Ferencünkről. Ami nem a kedves Ferencről, hanem a másik, a gyúra kezdődik, és csány. Nagyszerű. Készültél mára. Hoztam egy bejátszást, a végetek van.
5: Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc megint bebizonyította, hogy ő baloldalon az a karizmatikus, és kellő képességekkel felruházott.
2: És megjött Ferenc. Érted? Eldarálta a csávó, tényleg. Ennyire karizmatikus Ferenc, hogy emlegetett karizma, érted? Nem tudom, mit csinál azzal, akiről rosszat mondok róla, na mindegy. Hölgyeim és uraim, hogy ne unatkozzon senki, következik Csenki a színpadon, Csenki Attila.
6: Aki még hátra van, Csenki Attila. És akiből sosem elég, Kis Ádám. Mindjárt jövünk.
7: Kezdődhet?
8: Mi kezdődhet?
7: Micsoda?
8: Mit mi?
7: Te?
8: Schoner?
7: Az mi?
8: Azt hittem arról beszélsz.
7: Ja, a klub?
8: A Schoner Club. Mondjuk te teljesen másról beszélsz, mint amiről én.
7: Kicsoda.

0: Köszöntöm Önöket, szép jó estét kívánok! Anett mondta ezt az apuka nem tiszta dolgot, hogy most kitől van melyik gyerek. Én bementem a bölcsibe a kislányomhoz tavaly, és két idegen kislány szaladt oda hozzám így, hogy apa, apa! Hát mondom, ezt így nem tudom, először szóljatok, hagyd nézem meg melyik az anyátok, mert így azért láthatlan belőle nem tudok nyilatkozni. Aztán ki tudja, még lehet, de legalább ti ne tudnátok róla. Amúgy most azzal telik az életünk, hogy a feleségem próbál engem leszoktatni a cigarettázásról. Pontosabban nem is leszoktatni próbál, hanem kényszert alkalmaz. Rágyújtottam múltkor a teraszon egészen nyugodtan, és ezt hallom bentről a lakásból, hogy látod, Kata? Apád dohányzik, mert apád meg akar halni. Egy gyerekettől egy életre összeroppan, a puci, ne dohányozz, apa, ne hallj meg, könyörgöm. Gyakorlatilag nem, hogy nem tudok azóta dohányozni. Hazamegyek úgy, hogy picit cigarettaszagú a nadrágom, a gyerek odaballag így hozzám, hogy apa, neked le fogják vágni a lábadat. Tényleg annyira hasznos ez a realista gyereknevelés. Amúgy nem egy ilyen hisztis gyerek, tehát félreértés ne legyen, másfél éves koráig neki is volt ez az általános hüpögős írás, ami nagyon idegesítő, amikor tudod, több a levegővétel, mint az effektív sírás. Ez a... Puci! Egyszer kérdeztem a védőnőt, mondom, hogy ebből nem lehet baj, hogy így sír a gyerek. Azt mondja a védőnő, hogy baj nem lehet belőle, viszont ne ijedjünk meg, extrém esetben megtörténhet, hogy ilyenkor berilul a feje, és akár elájul a gyermek. Mondom, dehogy ijedek meg tőle, bárcsak elájulnátok, egy másfél órára beájul, bevonszolom a fürdőszobába. Addig is megfeledkezhetek róla, hogy egyáltalán van gyerekem. Na most mostanra 4 éves lett az én picikém, egyszer nem jött össze, hogy elájuljon, pedig többször volt olyan, hogy sírás közben még rá is ijesztettem egy picit, hogy hát, ha mondom, kidől, egyszer nem jött össze. Most 4 éves korára átalakult ez a sírása, ugyanígy hüppögő sírással kezdi, csak ilyen félelmetessé válik az arca, hogy gyönyörű kislányom van, de a feleségem megijedt tőle, ugyanez a kezd, ez a... Puci, könyörgöm, apa, én meg már kiabáltam múltkor az asszonyom, hogy dere drágám, fedezékbe vonulunk a kanapé mögé innen, simán fejbe találom a vázával. Puci... Erre a feleségem különben mit mondok? El ne dobd a vázát, azt a nagymamámtól kaptam. Mondom. Kutyával bezzeg nem nevetnének, ha kutyával meséltem volna. Amúgy nincs semmi bajom a gyerekkel, egyszerűen csak a gyereknevelésbe próbálok minél több energiát fektetni, és annyira izgulok, hogy jól csinálom el, nem csinálom jól. 2 évvel, de altatok rendszeresen, mesélek. 2 évvel ezelőtt lefektettem már az ágyába a picikémet, akkor még ilyen rácsos ágya volt neki. Nem fölülről rácsos, hanem ilyen... Mihez tartás véget? Ilyen simán körberácsos ágya. Mit látok 10 perc múlva így, hogy apa, vegyél ki, vagy elverem a kismacit! Hű, de megijedtem, gyerek. Az a durva, hogy valós a fenyegetés, mert ő elveri a kismaciát, aztán azért üvölt 1/2 óráig, mert a kismacinak fáj. Mondom, tudnád, drágám, hogy mennyire nem fáj a kismacinak, amikor én 2-esben vagyok otthon a kismacival, dur már föl is rúg, jaj, nehogy szájba rúgjam véletlen a kedves nézőt, mert az nem egy pozitívum. Amúgy most a kedvenc játék az én drágaságomnak, ez egy kavics. Hát ezt nemrég szedtük össze az utcán, az különben félelmetes. Fölszedjük a kavicsot az utcán, én 8-szor lettem rosszul, mire hazacipeltük a kavicsot, mert ugye... Gondolkodok, hogy mire hazérünk, hogy milyen betegséget kap el tőle a gyerek, hogy azt hány kutya vizelte le, hány szomszéd vizelte le, hányszor vizelte le apa részegen netán a kavicsot. Minden betegséget beleképzelek, ezért amikor fölviszem a kavicsot, akkor mit csinálok? Először lekefélem, körbetörlöm szappannal, megmosom, utána lefertőtlenítem 8-szor, és hol találkozom legközelebb a kavicssal? Benn az ágyban úgy, hogy ott van a derekam alatt, így benne a kavics, mintha egy csontkovács így feküdne alulról, hogy kiugassza apát, és attól már egy picit én is ideges lettem, mondom a gyereknek, hogy Kata, normális vagy, mit keres a kavics az ágyban benn apád dereka alatt? Apuci, ne haragudj rám, apa, az nem egy kavics, apa, az egy torta, amit én neked sütöttem. Hát még ugye én vagyok a kretén apuka, aki nem elég kreatív ahhoz, hogy belelássa a kavicsba a tortát. Először azt hittem, hogy nincs rajta fogás, de aztán mondtam neki, hogy Kata, te normális vagy? Tortát az ágyba, anyád meglátja, hogy csupa csokoládé lesz minden. Mit mondok neki? Apuci. Várjál, erre mi a válasz, mert hogy én vagyok még ideges. Apuci, ne kiabálj velem, apa, nem látod, hogy ez nem egy torta, hanem egy kavics. Úgyhogy végeredménye tényleg apa a családnak a kreténje, akit lehet szivatni. A feleségem meg ehhez képest, mert én úgy tűnik, mintha ezt a gyereket én nagyon-nagyon hát élezném rajta a nyelvem, de a feleségem az meg ilyen nagyon büszke anyuka. Vannak ilyenek, komolyan, a saját feleségem, mintha lenne másfajta is, tehát, hogy a feleségem képes ilyet mondani, van ez a mondás, hogy ez a gyerek, ez olyan életre való gyerek, hogy ez a gyerek, ez meg akart születni. Mondom, milyen hülyeség ez? Nincs olyan gyerek, amelyik tudatosan ne akarna megszületni. Talán az emós gyerekek ilyenek, de hát azt meg kihúzza a doki a hajánál fogva. Hát ha az én kislányom nem akart volna megszületni, én mondtam volna a dokinak, hogy menjél arrébb, doki, állj arrébb. Kata! Kata, gyereki, apád vagyok még, ha nem is tudod, hogy mi az. Gyereki, légy szíves, mert anyádnak okozol ezzel fájdalmat. Kata! Nem mehetek be, érted? Anyád nem örülne neki. Az is nagy baj, hogy még te mindig benn vagy. Kata, gyereki! A másik mondás, amivel különben mostanában nem tudok mit kezdeni, ezt e-mailben kaptam meg nemrég. Élj úgy mindig, mintha ez lenne életed utolsó napja. Hogy ez miért vonzó valakinek, hogy úgy élje az életét, hogy egy csővel a szájában fekszik egy kórházi ágyon, egy csinos nővérke pelenkázza. Nem, mert semmi vonzót nem érzek. Egy ember tudok, aki tud úgy élni, mintha élete utolsó napja lenne, a Stól András. Ő tudott úgy élni, de az másnak is majdnem az életébe került. Én mondjuk belegondolok, hogyha én tudnám, hogy életem utolsó napja következik, valószínűleg fölkelnék reggel, mondanám a kislányom, hogy drága picikém, van egy nagyon jó hírem, ma nem kell elmenni óvodába, mert apa holnapra meghal. Próbáld már így leélni az életedet, egy hét után megbolondul a gyerek, ebben sem látok semmi vonzót az égvilágon. Amúgy most a feleségemnek az az új gondolatmenete, most új gyereket szeretne. Nem újat, hanem még egyet, bocsánat. Nyilván ezt sem cserélnénk le, szeretne még egy gyereket. Én meg nem akarok egyelőre még egyet, mert hát ennek is van még egy pár éve hátra, amit foglalkozni kell vele. Mondtam az asszonynak, hogy csak úgy lehet még egy gyerekünk, hogyha azt otthonszüléssel hozza világra. Most nem a hálapénz miatt, mert itt is ugyanúgy otthonszülésnél is ugyanúgy kell a hálapénz, csak egy életen keresztül fizeted az asszonynak. De mindenképpen jó az otthonszülés a férfi embernek, mert tudsz közben egy sört inni, meg tudod közben nézni a híradót, és a végére még születik egy gyereked is. Ehhez képest a feleségem azt mondta, hogy semmiképpen nem szeretne otthonszüléssel gyereket szülni, mert hát ennek nagyon rossz mostanában a megítélése. Én meg azt mondom, hogy a magyar ember kiskapukereső, én meg próbálok ebben jó lenni. Ha nem akarja az otthonszülést, akkor majd átmegyünk a szomszédba, aztán megszüli ott a gyereket. Az már rögtön nem otthon van, az nem otthonszülés. Annyi az egész, hogyha valaha valaki szomszédban akar szülni, akkor ajánlom, hogy vigyetek ilyen pokrócokat, törölközőket, mindent letakarni, különben pampog a szomszéd, hogy Atikám basszus, hát már megint idejöttetek, nézd meg, hogy összeszülte az asszony a kanapét, hogy tiszta szülés az egész nagy szoba, hogy néz itt ki minden. Másrészt az ember el tud ájulni otthonszülésnél, ez nagyon fontos, rá tudsz ájulni nyugodtan a kanapéra, míg én szülés közben benn voltam, apás szülés volt, attól elájultam majdnem, hogy csak a feleségem kezét láttam, mert azt láttam, hogy úgy szorítja az én kezemet, hogy kész, ennek vége van, hogy már gondolkoztam, hogy ráküldök egyet a bicepszére, csak ereszem áll a kezem, soha nem ütném meg különben a feleségemet egy orvos előtt. Az orvos már azt kezdte nézni, hogy lehet, hogy rajtam kell segíteni, ez a gyerek ez kijön magától is, úgyhogy ezzel kész vagyunk. Tehát próbáljuk nevelni ezt a pici csöpséget, tehát egész nyarat homokozással töltöttem a tavaly nyarat, amikor jó idő volt, hát esőben nem szeretem kintartani, elázik a ruhája, és nem úgy van ám, hogy simán kimész homokozni, mert fél óra után rájössz, hogy a 80 fokos napon ráig egy pillanat alatt a homokozóra, a kislapáttal nem tudod fölvakarni, úgyhogy menni kell vásárolni a mindenféle 70 faktoros kenceficéket, és azt látom, én nem jártam előtte ilyen drogériákba magamtól, és azt vettem észre az ilyen drogériákba, hogyha bemegyek a gyerekkel, akkor egyszerűen a nők, és pláne a gyerekes anyukák izmosabbnak látnak, mint amilyen vagyok. Optikailag tuningol a gyerek, és azért ez egy jó érzés, úgy feszítettem benne a drogériába, keresem a naptejet, jól érzem magam, látom, hogy stírölnek a nők, én is tényleg próbáltam úgy nagyon villogni. A gyerek valahogy megzavarodott a szagoktól, az illatoktól, mire odaérünk a pénztárhoz, ennyit kérdezett hangosan, hogy apuci, te pukisztál! Na tessék! Azt nem bírom még a d***be, hogy bemegyek, és nem tudom, hogy más észrevette a is ugyanez van, hogy én bemegyek, akkor a biztonsági őr egyből rám, a hölgy már bólogat, ugye? Hogy a biztonsági őr így koslat az ember után, így figyeli, hogy lopsz-e már valamit, és én ettől olyan frusztrált vagyok, hogy azt bámulja, hogy lopok-e valamit, hogy mostanában inkább már előre lopok valamit, hogy akkor most bámulja, öcsém, hallod, csak merjél szólni. Ebben az az egyetlen rossz, hogy olyan nehéz visszalopni észrevétlenül a cuccot. Most egy dolgot kell még elmesélnem az én drága picikémről. Elballagott a bölcsödéből. Nem tudom, hogy tudjátok-e, van ilyen manapság a bölcsödékben, hogy ballagás. Én teljesen kivoltam akadva, hogy ennél korábban honnan lehet majd elballagni, a szülőszobáról, meg már kiballag a gyerek az anyukájából először, a szülőszobai ballagás. Én nem akartam elmenni a kislányom bölcsis ballagásra, mert nem akartam látni a 3,5 évesen kiégett arccal énekli, hogy ballag már a vendiák. Olyan mondom, egy 3,5 éves gyereknek egy csokor virágot nem tudsz ajándékba adni ballagásra, mert kész, odaadod neki, összeroppan a súlya alatt, annak vége van. Kezébe akasztasz 4 darab héliumos lufinát, többet, akkor meg repül el a templomtorony mellé. Mondjuk, ha már agyon nyomta a virág, akkor repüljön a fenébe, akkor már mit tudsz vele kezdeni. És a bölcsis ballagás után volt bankett. Nagyon-nagyon durvá megy bölcsis bankett, az én kislányom 8 minyont evett meg. Olyan durva minyonkómában fetrengett éjszaka álmában, mint nagybátyámat láttam ilyennek 15 évvel ezelőtt, amikor egy ültőhelyében meg tudott inni 4 liter bort, és ugyanúgy fetrengett, mint most a gyerek a 8 darab minyon után, hogy jaj, kismaci, nem engedlek, nem hasa. Nyilván nagybátyám nem a kismacit emlegette, és a lányok a ballagási bankett végén egy utolsó slukra körbeadták egymásnak a cumit. Hogy még egy ilyen búcsú szippantást küldtek belőle. És tényleg zárásképpen még annyit mondanék, hogy korábban nem szerettem az idősebbek, nagymamakorú hölgyeket, de mióta édesanyám is nagymama, azóta egyszerűen imádom az idősebb hölgyeket is, csak úgy megölelném némelyiket. Mondjuk az már lehet, hogy nem egészséges, hogyha csak így az utcán megölelném bármelyik őket, de lehet, hogy a lelkiismeret furdalás beszél belőlem, mert amikor Szegeden jártam egyetemre, akkor minden hónapban egyszer azért találtunk egy olyan öreg asszonyt a Kárház utcán, aki nem volt szimpatikus valamiért. Havonta 1-2 tényleg biztosan akadt, és ilyenkor Norbi barátommal mögé gyalogoltunk, és hogy a néni jól értse, hangosan annyit mondtunk egymásnak, hogy te megkérded tőle 3 óra, én meg addig letépem a táskáját. És általában nem kellett megszólalni, a néni mire megszólaltunk, hogy már így csapkodott, hogy el innen, bűnös parasztok, el innen. A néni csak csapkodott, az emberek meg azt látták, hogy azt a rohadt élet szegény néni megbolondult, hogy oda néz, hogy megtámadta szerencsétlen fiatalokat. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánok. Köszönöm.
1: Köszönöm kollégáimnak, Hatász Lászlónak, Kormos Orátnak és Csenki Attilának, hogy itt voltak velünk ma este. Isten őrizze meg jó szokásokat nektek is, hogy itt voltatok velünk ma este. Gyertek el legközelebb is a klubba, jövő héten találkozunk, addig is lájkoljatok. Jó éjszakát, sziasztok!

felejts el, www.merciradio.hu. Itt megtalálod.

Kedi csókolom, szabadság, erőt, egészséget, szevasztok, mit tudom én, ki van itt. Szeretném bemutatni a bandámat, zongoránál kitűnő barátom Malek Miklós. Dobnál Veszelino Vandrás. Most el fogsz ájulni, figyeld. Jó, akkor nem. Nehogy azt hidd, nem csak azért fogom, hogy ne egyedüljön. Kotta? Mondom, a kotta rendesen el van dugva? Jó van, mert valami hülye neki megtalálja, olyan botrán csinálok. Pukkini. És bedobja a vigyót. És ennek épül új opera. Na, mindegy. Ne fértassuk. Pukkini, Nagykáta és Huga. Csak nem konziba jársz. Na. Várj, első lépés. Ez a figyelmeztető. Tudod miért? Hogy a műsorból mit vágnak ki, az ott dől el. Náluk van az olló. Jaj, na. Hey! Hogy a Linda essen bele. Na. Na, akkor más kátszom neked, mert ez neked komplikált. Wagner, mi? Te a filmet, Wagner filmet láttad? Én nem tudom. Majdnem olyan, mint én. Tényleg. Szereti a nőket, kölcsönkér, soha nem adja vissza. Hát zenét még nem tudok szerezni, az a, de többi az már így megy, mi? Na, nem viccelünk. Koncert. Nagy hullámba csúsz az egész ég.

Na most tovább megyünk, de itt már zene... Nem így. Zene! Zeneileg megyünk tovább, figyelj! Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra. Megmondtam előre, hogy benne menj a tetőre.

Peggetem! Ne nevess ki az embereket! Ez a Kinhúr! Ez meg a Benhúr! Ha tudnám, hol viszked, de meg magam! Gondolj apádra, rád gerítol apádra. Megmondtam előre, hogy elmenem a tetőre.

Na, hát arról van szó, kérem. Ideges, az a maga baja. Na, hát akkor komolyan tényleg most nem marhulunk itt. Drága elvtársnők, drága elvtársok, drága minden. Pedig azt mondta a tévében az illetékes, a szeme nem rebbent, négyszer mondta, hogy elvtársok, nem tervezünk áremelést. Mégis milyen marha jól sikerült, mi? Szerintem jobb lett volna, ha tervezik, mert akkor úgy sikerül, mint a többi. Te meg a ruhámban nem vagy megelégedve, mi? Kérlek tisztelettel, hogy magyarázzam, szóval a szavak értelme valahogy megváltozott. Azt mondom, hogy nyírás. Na például. Akkor senki nem a borbéra gondol, tudod, hanem a minden nap életre. Na most, hát az én műsoraimat meg engem is annyiszor nyírtak már, ebben a házban különösen. Úgyhogy én elhatároztam, mindig ilyen borbé kész állapotban jelennek meg. Nyírni akarnak, tessék, itt van, kész. Egy ilyen, hogy mondjam, fontos elvtársal beszélget, illetve ő beszélgetett velem, és mondtam, hogy ne haragudjon az avarásit, de van egy ilyen meg ilyen szövegem a televízióban, elmondhatom? Egyszer.

0: fejti a keresztrejtvényt. És valaki hívta telefonon, még azt is elintézte, felöltözött, kimegy, leült, és így a tollat benne hagyta az alsó gatyájába, de azt mondta, hogy jó helyre ment, hál' Istennek. Vannak ezek a csodálatos gyógyítók, akiket én igen kedvelek, hogy ő sámány vagyok. És áll a hegyen, fogja a sámánybotot. Én vagyok a sámány, azt ott onnan lehet tudni. Nyíregyházán volt kis titkár, de most sámány. Nem zárja ki egymást. Onnan tudom, hogy én vagyok a sámán, hogy mi van a kezembe? Görcs. Nem, sámánbot. És kinek van sámánybotja? A sámánnak, ügyes. Akkor ez mi sámánbot, mert az enyém. És onnan lehet tudni, hogy sámánbot, hogy belecsapott a villám. Én meg üzenem, hogy kár, hogy pont nem fogtad akkor is, hülye gyerek.
1: Én léptem föl, nem viccelek, kapaszkodni a székbe, így. Az volt a fellépésnek a címe, 100 éves, a steril, sebkötöző cérna, orvosi szimpózium. Egy kórház kistermébe 24 darab orvos professzornak, mondom így volt, aranyos, nem, töltött csirkecomb, Aranyosi Péter, majd az Alma zenekar gyereknótákat adott elő. És egy ilyen icipici teremben 24 orvos professzor, mutatom, két pozíciót csináltak, vagy ezt csinálták. Vagy ezt. És így lehetett látni a szemükön, bármit mondsz az kisköcsök, a végén úgyis megműtünk. Tehát ott nem lehet győzni, tudod, az borzasztó.
2: Nem tudom, kilépett, jótól kérdezem, hogy kilépett már föl gyerekzenekar után.
0: Adsa föl a kezét.
2: Azért az nagyon kemény.
0: Egy barátom szoktam mondani, hogy tudod, miért szeretem a gyerekműsorokat? Nem, az édesanyjuk alagáért.
2: Hát amikor kilépsz a színpadra, és még mindig négy darab arcfestett pókember rohangál a színpadon, úgy nagyon nehéz viccesnek lenni.
1: Nagyon, nagyon, nagyon.
2: És amikor megkérdezed a szülőket, hogy na ki az, aki ráismer a gyerekére itt a színpad, senki nem mer jelentkezni, de meg lesz osz neki, hogy ti meg itt lettetek hagyva a francba. Úgyhogy az így nehéz.
1: A legjobb, amikor a nagymama felküldi a gyereket, tehát állsz a színpadon, és a nagymama, menjél föl, Lajoska, menjél föl. De hogy mit majd én elvarázsolom, érted? Hogy mit tudsz vele csinálni? Most kifejlesztettem egy olyan rugást, hogy picit lendített, mert hogyha fók a gyerek van a színpadon, vagy fegyvertem el, vagy győzve, érted? És picit lendítek, de nagyot, és tiszt! De nagyon édes az anyja, úristen.
0: Vannak olyan nagy rendezvények, ahol mondjuk több ezer ember van, és általában elveszítik egymást, és az első, amikor odajön, hogy elnézést, mondjam ám be, hogy Takács Gyulárné keresi Marikát. Milyen Marikát? Hát a menyemet. Mi a neve? Kinek? És nem szabad bemondani az elsőt, mert utána megőrülnek és mindenki jön. Mondjam ám be! És képzeld el, Gerendás Péter egy ilyen magas színpadon énekli a Hotel Kaliforniát, gitározik, és odajön egy nő, és így a nadrágját így rángatja. Énekes! Énekes! Mondjam ám be, hogy Horváth Csabáné keresi! És beleénekelte a Hotel Kaliforniába, hallod így? Az igen. Furcsák az emberek, ha nagyon össze vannak zárva. Például van ez a tüdőszűrő nevű tömegsport, hogy ki a legbüdösebb a faluba, ez arról szól igazából. És én dolgoztam, elképesztő, hogy milyen emberek jönnek. Jó napot kívánok! Itt kell leadni a vizeletetet. Nem. Jó napot kívánok! A vizeletet azt itt kell leadni. Nem, már mondtam, itt a személyigazolványt kell leadni. Húha! Nekem valami azt ad sugja, én mégiscsak itt fogom leadni a vizeletet.
1: De várjál, hogy vannak ilyen férfiak.
0: Pisilni kell, vagy mi van, kisfiak? Na most már elfelejtettem. Látod, de velem nem lehet ilyet játszani, mert öreg vagyok.
3: Én mégiscsak itt fogom leadni a vizeletet.
0: Miért?
3: Mert belesett a személyigazolvány.
0: Szörnyű.
1: Ne haragudj, Laci. Én nem tudtam. Nem csak... Én láttam, hogy a férfiak, amikor beteszik a pisit a kisablakon, a laboratóriumba, akkor mindenáron kezet akarnak fogni így a... Sem akar velük senki se kezet.
0: Mert dicsekszik. Én a vérnyomásomra igen büszke vagyok. Az egész faluban az enyém a legmagosabb. Meg a Petiék.
1: Igen. Koleszterinje hogy áll?
0: Mint a cövek.

0: Hát nekem volt egy olyan autóm, aminek koleszterinje minden magas volt, egy ilyen iszonyú szutyok, 10 éves kis sima szívódízel autó, öreg vacak Volkswagen Polo. És hát mondom, én ezt eladom, tehát nem tudtam vele elindulni 2 hónapja, mi a megoldás, eladom. Lefotóztam, tudod, felrakom az internetre, hát egyértelmű, hogy azért a Photoshopon keresztül futnak a képek. Hát a rozsdafotókat kiretusáltam, a rendszámot is, nagy volt a kísértés, hogy rakjak rá spoilert is.
1: Meg egy Ferrari emblémát.
0: Egy Ferrari, igen. Meg hát kell valami jó szlogen, amivel el tudod adni. Odaírtam, hogy 10 éves, de a lenyugvó napnak is van ereje. És vártam a hívásokat, és felraktam rá, fél órára jött mindenféle. Mindenféle, de a legkülönfélébb hívások, hogy volt, aki fölhív, hogy ilyen perver, nem tudom, mit érted. Haló! Hogy a póló érdekli? Vedd le! Akkor fölhív, hogy eladó-e még? Hát mondom, igen, 800 ezer forint. Az sok, 650-et adok érte. Hol lakik? Hát mondom, a 22. kerületben, de ha abból is alkudsz, kispajtás. Akkor jött egy csávó, hívott egy csávó, azt mondja, hogy Debrecenből jönne. Én hol lakom? Hát a 22. kerület. Hú, az Pest másik fele, hát mondom. Annyira, hogy az már Buda. De mondom, megbeszélhetünk valami közteset. Jó, mit szólna Szolnokhoz? Hát mondom, addig nem megy el a kocsi. Hát úgy írtam meg, hogy garázsba tartott, mert nem bírtam kiállni 2 hónap. Mondja, körül reggel 9-re ott van. Hújújújújúj. Aksi se tölt föl reggel 9-ig. Mit tudsz csinálni? Átmész, szólsz a szomszédodnak, Sanyinak, aki hát munkanélküli, ez a foglalkozása és a hivatása is. Tehát így az APEC-hel egyszer lesz egy ilyen kölcsönös egymásra döbbenésük, hogy úristen APEC, úristen Laci, vagy Sanyi, vagy... Állnéven akartam használni őt, nem
1: Sanyi Laci.
0: Maradjunk Sanyina. Na és ma figyelj, reggel itt lesz a vevő, te átjössz és lebeszélsz, hogy nehogy eladjak egy ilyen tuti verdát. Fog menni? Hú, jó, nem lesz semmi gond. Reggel 9-kor csengő, csenget a vevő, prrrr, kijövök, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, ez az. Azt mondja, álljon ki vele. Hát mondom, azt te is fogsz kelleni, kispajtás. Kitoljuk a garázsból, bebikázzuk az ő a Suzuki-járól. Azt mondja, kicsit hangos a motor. Mondom, de csak ha jár. Ekkor megjelenik szomszédom, Sanyi, most már maradjunk ennél. 2 darab halálosan indokolatlan marmonkanna a kezében.
1: Mesterségem címere.
0: Igen. Persze. Mi van, Bandi, el akarod adni? Hát mondom... Igen. Ne hülyüljél meg, ha... Nem találsz még egy olyan autót, ahol tetőcsomag tartani, hogy tudjuk vinni a betonvasat. Oh. Te hülye állat, te, tényleg. De hát eladtam végül, nem volt gond.
2: Nekem Trabanton volt, 18 éves, lejárt a műszaki, aznap délben megállt. Hát volt, hogy...
1: Nagykorú lett.
2: Nagykorú lett, de volt, hogy így mentem, és látom, hogy valami kiesett, valonnan a motorból lehetett menni, a fém darab volt. Így pattogott az úton, de ment tovább, nem álltam meg. Hát most... De működött, és... Egyszer így megállt, átmondom, hazahúzta a haverom, eladom, meghirdettem, hogy nagykorú Trabant megértő társát keresi. Hallod, olyan jó volt a hirdetés, hogy 5-kor jelent meg az újság, 5 óra 20-kor 3-an így álltak körbe. Na, kié legyen? Hát mondom, aki többet ígér, 15-ről indultunk.
1: És 15 akkor... ezer euró.
2: Hát nem. 15 puszi, hát 15 ezer forint, egy Trabantról beszélek. 650 köpcent utastérrel együtt.
1: De tiéd volt, hát celeb vagy.
2: Celeb vagy te! Celeb úr, ezt ordították a burkot. Celeb úr, várjon!
1: Mert elegem van magából!
2: De azt mondja, én mindenkit megállítok, akit ismerek.
1: Akkor a mi nagyanyám.
2: Mondom, és hogy hívnak? Tudom. Schroeder, izé. Valamilyen Péter. Mondom, az kapott egy aranyos autogramot, örült neki. És ott álltak hárman, nézegették, mi lehet a baja, hogy állt meg, ahol mondom, mit tudom, mentem, megállt, kész, szar. Nézegették, azt mondja, az egyik, föl lehetne nyitni a gépház fedelet?
1: Amiből kiesett egy darab?
2: Egy nagy. Nem tűnt fel neki, hanem lecsavarta az üzemanyagsapkát, betette az üzemanyagmérőt, koppant, azt mondja, eket! Üres volt a benzintank, öcsém, semmi baja nem volt a kocsinak, üres volt a tank. Megvette, kivágta a saját kocsijából a biztonságövet, rákötötte, húzta is haza, ezek meg ott álltok, hogy hát én még alkudtam volna. Mondom, még alkudhatsz, adjál többet aztán, menj utána.
1: Nekem, hát megmondom őszintén, ugye, nekem Seicentom volt, az egy szép nagy erős autó.
2: Olasz festő.
1: Olasz festő, híres olasz festő.
0: Egy ilyen bikapóni, de
1: 14. században alkotott, csodálatos volt, és hát, ugye, azt szoktam mondani, hogy akinek kicsi a kuki, annak BMW-je van. Nekem meg Szejcsentón volt.
2: Neki jobban.
0: Hát tudod, a magas ember meg a kis ember mi a különbség. Ez a magas, ez a Peti. Tehát...
2: Nem, hanem, hogy kicsi a Marcid, nagy a Mercid.
0: Így van, igen, így van. Kicsi a Marci, nagy a Merci. Igen.
1: És ki volt írva határúton, hogy chiptuning 20 000 forinttól. Mondom, rámegyek, hallod, rámegyek. És fölhívom így délidőbe a Palit, egy 0620-as szám, mondom, jó reggelt, jó napot kíván. Mondom, el szeretném vinni a Szejcsentómat chiptuningra. És így tök mély csend. De én azt hittem, hogy eszik, tudod, hogy... És így mondom neki, mondom, tudom, hogy nem egy lángelme a kocsi, meg nem egy lóerő bajnok, hát mondom, de mondom, mégis ez a chiptuning nekem a légkondi miatt. Ha adna egy 8-9 egy kicsit lóerőt.
0: Vagy áll és hideg, vagy megy és meleg.
1: Igen, tehát... ilyen volt. És azt mondja a Pali, Szejcsentóban nincs így chip, lebaszta a telefon, kész. Akkor esetleg, hogy hülyével beszél, de múltkor hív a feleségem telefonon, mondom, anya, mondom, rendőrök vannak, azt mondja, akkor suttogok.
2: Rövidesen kezdődik a nyár, ami azzal van megterhelve, hogy Magyarországon elég sok fesztivál van, ja, ahol nekünk fel kell lépni, sok esetben indokolatlanul, mert hogy...
1: És... így állsz, mondanom, állsz a színpadon, így, mondjuk te vagy állsz, így.
2: Én?
1: Itt van akkor még előtted 38 000 ilyen hangfal, meg drót, amin átessel is bele is haz.
0: Két biztonsági, két három
1: van egy komplet biztonsági őrzóna, utána egy ilyen üres terület, gondolom, hogy tűzvest, nem tudom, utána a drótkerítés.
0: Akik a biztonsági őröket nem mered szivatni a színpadról, mert mi van, ha megértik? Tehát...
1: Drótkerítés, akkor még magasabb kerítés, és akkor onnantól a kerítéstől 24 méterre van az első ember. És az is német, érted? Azt így magyarázzák. Mert annyira nem szeretjük ezeket a fesztiválokat. Mondjuk én voltam egy fesztiválon, akkor a sikerem volt ilyen jobboldali fesztivál, hogy majdnem beválasztottak a Sortűzbizottságba, de most ebben nem menjünk bele.
2: A másik, ami ennél rosszabb, az ingyenes fesztivál, fui, ami így a buckalakókat az erdőből is kiszippantja, hogy...
1: Meg jönnek a mordoriak.
0: A megyéből.
2: És van egy barátom, zenész, zenekarban játszik, és fogadtak valamiben a gitárossal.
0: Az nagy különbség, hogy zenész vagy zenekarban játszik.
1: Ebben most nem menjünk
2: nem
1: bele.
2: Nem minden zenész.
0: Értem én. Nekem is volt már kezembe gitár.
2: Na ugye. Szóval, hogy fogadtak a zenekaron belül ketten valamiben, és a vesztesnek le kellett vágni a haját kopaszra. De hülyén nézett ki, hogy egy kopasz van, a többi meg nem, és hát itt a állapotban elmentek mind a fodrászhoz, letolatták. És elmentek egy vidéki településre a focipályán délelőtt 10-kor gyerekműsort játszani, és így szivárogtak elő. Hú, ilyenen egyszer odajön egy kislány, azt mondja, tessék már mondani, meddig tart ez a fesztivál? Mondom úgy kettőig, nem úgy, hanem arra fele. Mondom neki, a Krúdi Gyula utcáig. Így néz, Krumpli Gyula, az meg ki.
1: És várjál,
2: nincs vége.
1: Ja, bocsánat.
2: És játszik a zenekar, és így nem gondolták, hogy baj lehet, de amikor az egyik kislány az első sorból így felszólt, hogy Skinhead bácsi! Tessék májától a pofa bűvös sárkánytok! Akkor leesett, hogy itt júj, nagyon nagy baj van. És úgy énekelt a barátom, hogy közben sírt, mert tudta, hogy meg lesznek verve. És a legjobban a basszusgitáros járt, hogy brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum brum. Kitolatott a képből, a színpad mögött elásta a basszusgitárt, és hazament vonattal. Tudod, kit vertek meg? A dobost. Mire szétszereltem, már ütötték is.
1: Na, én voltam egy fesztiválon, nem mint fellépő, hanem mint élvező.
0: De még milyen szép, hogy emlékszel rá?
1: Hát nem voltam józan, mert egy lányjal voltam, aki nem a feleségem. Ezt majd kivágjuk.
0: Olyan rendes, olyan
1: hát egy bulával.
0: Hát olyan
2: bulával, Bélával. Ugye, ne nyomd fel magad.
0: Jó, hát...
1: Ja, tényleg, Béla,
0: olyan,
1: Béla.
0: Olyan ritkán találkozik a nővérével a Péter, igen, most Istenem, elmenek.
1: Köszi, így, így.
2: Béla a nővérével, na mi ez tényleg.
1: És akkor így, hát nem voltunk józanok, pedig akkor vilányi borok nem is voltak, és így, hát így toporgunk magunknak előre. És átesünk 12 sátron, meg ilyen sátor cövekeken, fogjál, Laci, és akkor... Egy nagy füves területre így beestünk.
2: Minden tekintetben füves, gondolom.
0: Igen.
1: Hát igen, mert kell egy ház valahol az óceán partján, és ha nincs, akkor fújsz magadnak egyet, tudod? És, tehát ott ültek is a füvön, meg fogyasztották is a füvet, és akkor filmvetítés folyt, és oda kurszok egy csávóhoz, mondom... Yeah. Mi ennek a filmnek a címe? Azt mondja, repülő török lánya. Na, megyek vissza a Bulához.
2: Bélához. Nővérethez.
1: Ugye törtem tanárszakos ember vagyok. Hú, mondom, törökök. Mondom, a Rumélia hadtestről beszélek egy 13 percet vágatlanba. Hogy tudod, hát mégis így megcsillantatom magamat, érted, mert...
2: Elindulsz az ősközösségtől.
1: Igen, nem, csak egy kicsit úgy mégis a muszlimokra, de mindegy, ne menjünk be. És mondom a csajnak, mondom, Bélának, mondom neki, mondom, figyelj, mondom, itt vannak a ninzsák, de mindjárt jönnek a janicsárok, török gyalogság, hosszú puskákkal, éles jatagánokkal, le lesznek lövöldözve a ninzsák. Nézzük 10 percet, így kéz a kézbe, hand in hand.
2: Süti a pite?
0: Igen. A Bélával.
1: A Bélával. És nem jönnek a janicsárok. Mondom, jó, nem jönnek a janicsárok. Mondom, spáhik jönnek, török lovasság, kicsi lovakon, hosszú láncsával is. Mondom, le lesz vágva így a ninjáknak a feje, azt ott lesz rajta a láncsa hegyén. Nézzük, 20 percet, semmi. És így kezdtem kétségbe esni, az utolsó jelenetben az volt, hogy áll a főhős nő, és körbeveszi 8 darab ninja, hát úgy így tatárbiszteket, tudod, így ledarálják őt. És egy bokorból kirepült 8 darab kés, és mint a CNN-en a Tomahawk rakéták, emlékszünk rá, így mindegyik irányt változtat a levegőbe, teljesen életszerűen is megyek, és mindegyik így a tarkójába beláll, és mindjárt a 8 ninja így meghal. És akkor esett, hogy repülő tőrök. Részegen ne csajozzunk, gyerekek, részegen ne csajozzunk. Jó, de ma meg nincs értelme, így van.
3: De megtetlen? De a hajra esetleg kirajzol.
1: Igen? Van nekem egy sztorim, hát... Mert annyira hozom várom már a reklámot, mint a messiást, bazdmeg, mert nem ittam már vagy 23 perce pesgőt, mert vettem akcióba.
2: És ha kimész a színpadról, akkor végre beszélhetünk a hüvelygombáról.
1: Igen. Mondjad be.
2: Na, mi jön? Most egy kis reklám jön. De ne menjenek sehova, maradjanak velünk, és ne kelljen szólni.
4: A reklám után a Duma Jam folytatódik. Még ne menjetek aludni.
1: Striptease bár ide bemegyünk.
4: Egy színpad, három dumagé. Kap, aranyosi, hadházi.
1: Fogják, így föl!
4: Sóder Klub, Duma Jam.
1: De most kapaszkodj, te bevesz!
4: Kap, aranyosi, hadházi. Perceken belül a Duma Jam folytatódik.
2: Erről a jó kis cowboy zenéről, ami az előbb volt, eszembe jutott, hogy én vagy 20 évvel ezelőtt Svédországban voltam cowboy, teheneket fejtenek farmon.
0: Mert itt meg Írországban fejték, de abban most majd később beszélünk.
2: De az ír lányok, gondolom.
0: Igen.
2: És svéd teheneket fejtem, és ott annyira...
1: Bőcsit nézzem!
0: Írországban azt nehéz eldönteni egyébként.
2: Mit, hogy én Svédországban tehenek
0: fejtek? Nem, hogy lányok-e vagy. Na mindegy, igen, menjünk tovább. Majd beszélünk róla.
2: Az a baj, én nem ittam, és így nem tudok velük egy hullámhozra kerülni. Ugyanolyan vezet... szégyen egyedül józannak maradni a részegek között, mint fordítva, de hát... Tudod, vezetés közben meg nem szabad indi, meg kilötyög, és ez...
0: Az semmi, én egyszer a feleségemmel voltam melegbárban. Az körülbelül ilyen érzés, hogy egyébként... Mondtam, te dőrj meg, én meg Rodrigónak szólítalak, és akkor nem vagy gond.
2: Hiába vagy Béla.
0: Igen.
2: Na, szóval Svédországban annyira modernizált volt már a tehénfej is 20 éve, hogy amikor a tehénből a pizza kiesik, akkor egy ilyen futószalag úgy le a föld alá, és egy ilyen kanálison át súg kivitte oda, hova kell.
0: Csak na, az... most rájöttek, hogy hogy készül a pizza, tehát ez kár volt. Hogy...
2: És mindig lapjára esik. És egyik éjszaka megellett a tehén, és a kisboci is úgy blik, lement a föld alá, és így mentünk hajnalba fejni, és halljuk, hogy a föld alól a kisboci béget. Mit csinál a boci? Mit csinál a boci?
1: Múg!
2: Múg!
1: Azt mi ittunk, figyeled! Azt mi ittunk!
2: Gondolod, hogy te
0: volna Svédországban, csak svédül jutott eszébe az a baj. Tehát...
2: Igen. És így föl lehetett venni ennek a szarkanálisnak a tetét, ott volt a kisboci, mondtam kolbász haveromnak, akivel kint dolgoztunk.
0: Azt így látod, hogy abbára szarnak a tehenek Svédországban egyébként? Semmi, abbára, nem érdekel.
1: Money, pff, nem, mindegy, jó, nem menjünk bele, jó? Igen.
2: Na, innen a kanális fedelét föl lehetett venni, én lemásztam, kivettem a bocit a dzsuvából, és kolbász rosszul tette vissza a fedelét ennek a kanális tetőnek, és mikor jöttek be a tehenek fejésre, egy ilyen 800 kilós marha rálépett, így kifordult, és így becsúszott a szarcsatornába, és ott így állt. Na most ez az aknafedő, ami lecsúszott, ez ilyen 1 méter x 60 centis volt. Tehát úgy képzelem, mintha egy fejest ugrott volna be a tehén oda. És se a feje nem látszott már, se a vége, csak így a háta. És nézem, mondom, te jó Isten, kolbász, gyere Mári, nézi, azt mondja, hú, ez itt nőtt fel. És felkeltettem a svéd főnököt, hogy a kis probléma van. Meglátta, hülye magyarok, hogy tettétek oda be? De hogy jön ki? Erre fogta, ment az öltözőbe, volt egy olyan fegyverszekrénye, mint Arnold Schwarzeneggernek a Delta Force kommandóba, és kivett egy puskát, hogy lelövi. Hát mondom, ne lyukazd már ki, tiszta jó kabát lenne belőle. És találtam egy csigát, meg kivágtam a redőnygurtnit, a tehén has alatt áthúztam, és ugye csigával húztam. Most a tehén ugye nem fért volna ki a lyukon, mert túlért elől-hátul, de kiderült, hogy hajlik, ahogy így húzta a redőnygurtnit, így jött, egyszerűen feljött, és ott forgott így. Visszatettük a fedelet, de az a tején soha többé nem jött be az istálóba, hallod?
0: Amiben belekezdtünk, ez az írcsajozás, tehát a Peti arra büszke, hogy semmilyen nyelven nem beszél. Tehát az angolul azt, hogy mentem múlt időbe, azt úgy fejezi ki,
1: I go history. De mindenki megérte, aki angol, öcsém. Meg az írbulák is megértik,
0: merre
1: aki
0: büszke,
1: meg Bélák is. Aki meg szlovák, az tudja, hogy elő magát, hogy ő londoni, azt nem érti meg, érted?
0: De erre büszke, hogy nyelvtudás nélkül varta írlányokat. Hát én most jöttem meg Írországból, hát vártak már téged nagyon szerintem ott az írlányok.
1: Úgy minden írre mondom, úgy néznek ki az írlányok, hogy egy ilyen puding fejet képzeljél el. De olyan puding fejet, hogy még így hátra is nyúlik, mint a bolygón a lába az idegennek. És aztán egy ilyen hófehér piramisban van a végük, tehát embertelen.
0: De Peti meg nem volt nekik idegen, mert ott ez a kobolt kultusz azért ott benne van. Benne van, és még ott voltunk Kőhalmival, és így néztük, hogy ezek az irlányok milyen csúnyák. Hát. Ezek meg így néztek, hogy ezek a magyar fiúk milyen félénkek. És így képzelt, hogy egy ír férfi ott megházasodik, eljönnek Siófokra nyaralni, a csávó így körülnéz a strandon,
1: Van nekem egy nagy történetem.
0: Szóló?
1: Szólóban. Két barátom van, ők nem teljesen katolikusok, hanem hát ilyen türelmetlen vallásúak ők. Már pénteken elmennek templomba, vasárnap helyett nem bírják idegileg. De ilyen nagyon rendes arcok, és velük szoktam járni és sokat kirándulni, és Münchenben voltunk. És hát megittunk egy korsó sört, ami ott egy liter, és hát jó állapotba kerültünk. És szerdán este 9:30-kor sétálunk München belvárosába. És én így lemaradtam már így, hogy előtt rohangáltam elől, ott láttam a piros-fehér boltokat, Bayer München sálat kerestem az öcsémnek, hogy legyen neki szép. És ordít Zoli meg Kálmán, hogy gyere! Mondom, minek? Gyere! És visszamegyek. És azt mondja, striptease bár ide bemegyünk. Mondom, drága szíveim, mondom, 9:30-kor este. Hát mondom, hogy éjjel 2-kor kell jönni, egyébként is nincs nálam csak 7 euró összesen.
0: Mert 10-re indulsz el mindig.
1: Hát ez az, 7 eurón volt összesen. Azt mondják, ők kifizetik a 15 eurós belépőt, bemegyünk a bárba, striptease bár, fiatalosan leülünk, kaptunk egy üveg sört, ezt hozzáadták, abban a pillanatban, ahogy bementünk, ezek ilyen német precizitás volt, hát itt rögtön ment a zene, és előjött egy ilyen, hát nem tudom másképpen mondani, egy ilyen gyönyörű, ilyen fehér klepetusba egy ilyen gyönyörű nő, egy normál nő felszorozva áfával, képzeled? Egy ilyen csatakanca méretű. És ugye egy ilyen hatalmas állat, de gyönyörű nő. És úgy képzeled el, hogy itt, na most így ülünk, ti vagytok mi, és a csaj így...
0: És hát, ez nagyon vicces.
1: Nem, de Zoli meg Kálmán, ugye tudod, Zoli meg Kálmán 15 euróért ingyen van. És én meg tudtam, hogy az egy turista szopató, tehát itt nem úszod meg a 15 euróval, érted, hogy fizet. Én meg így lefele néztem, mondom, úristen, mondom, ránézek, mondom, minden ránézés 10 euró, nem nézek rá. Nekem 7 euró volt, és nem nézek rá, nem bírok ránézni. És én csak azt néztem, hogy a csaj, amint táncolt, egy ilyen vascső. És a vascső 2-8-assal dűbellel volt így becsavarozva. Mondom, ránk dől az a bazinai nő, érted?
0: Tessék, Péter,
1: azt így vége a zsidó keresztény beszélgetésnek, érted? Így együtt beszélgetésnek. És csak nyomta a csaj, és én meg annál jobban így lefele néztem, mondom, nem nézek rá, 10 euró. És a csaj meg azt hitte, hogy engem meg kell szórakoztatni, érted? Hogy kihívás vagyok. És így csapkodott a mellével minden. hogy én majd szórakozok, de nekem 7 euró... Én nagyon dugdostam volna bele a 10 eurós papírpénz, bárhová, de így tudod, így nyomja a csaj.
0: Apró nem fér sehova, az
1: semmi, volt semmi, semmi, semmi. Meg fénypénzt el se fogadott, mert nem olyan automata volt. És így nyomja a csaj, már a végén hát tényleg nem, azért már így az orrát nyomkodta. A tangabudiban. És így a vascsövön, egy sokkal nagyobb konstrukciót vártam el tőled, érted? Tehát kicsit közel eljössz hozzám, megérintesz, érted, hogy mégis műsorba beletettelek, de mindegy.
3: Téphetél
1: vagy a barátnődet.
3: Fél, témhetsz karszőrt, meg nem később.
1: Igen, igen. Na és a csaj, hát azt nem tudom, el sem mutat. Azt. Fogjál. Így fölment
0: ugye,
1: a csaj. Ugye,
0: nem voltál tűzoltó.
1: Igen, így fölment a csaj, de várjál, de most... Te is fogod. Így fölment a csaj, de most kapaszkodj, várjatok, most megröhögtettétek magatokat, de nem ez a dráma, hogy a csaj itt kapaszkodott a lábával, azt lefele lógott a feje. Hát mit
0: tudom, hogy...
1: Hát én a feleségemnek mennyit tudnék mesélni erről, hogy ezt csinálja meg.
0: Petiket utómunkában megcsináljuk.
1: Ah, igen. Hogy így kapaszkodott, és már így lejött, és már nagyon kellemetlen volt, mert mondom, én ránézek 10 euró, én nem nézek rá, és a csaj már teljes erőből adta nekem a műsort, hogy ugye én szórakozzak, és nem, összesen volt nálam egy ilyen Sodexo 200 forintos meleg étkezés jutalmány, és azt tömtem bele így a tanga budjára, hogy egyél legalább meleget, drága szívem. Ah, kellemetlen volt. Köszönjük szépen.
5: Ez volt ma estére a Show Del Club. Köszönöm szépen kollégáimnak, Kovács András Péternek, Hadházi Lászlónak, Aranyosi Péternek, hogy itt voltak. Köszönöm ma este is, hogy velünk tartottatok. Isten őrizze meg a jó szokásokat. Ha szeretnétek minket élőben látni, akkor szólítsátok le az utcán azt, aki ezt a szöveget kitalálta, de inkább gyertek el ide, és speciális adással jövünk, Kőhalmi Zoltán önálló estjével, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. További szép estét mindenkinek, jó éjszakát kívánok!

0: Zubus Attila zeneszerző vagyok, 100%-osan magyar, Isten kegyelméből. Amit írok, a zene, az is 100%-osan magyar.
1: 100%-os magyar zene, a Merci Rádió hullámhosszán.
0: Hallgassátok szeretettel.
2: Piros, fehér, zöld.
3: Ma este a Soder Klubban Bödőc Tibor, Mogács Dániel és Bent Dénes. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozást!

Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Önök egy korábbi adást látnak, amikor még volt hajam. Akikről meg kell emlékezni, a mentősök meg a tűzoltók. Hogy ezek hogy tankolhatnak? Tehát, hogy képzeld, begördül egy mentős így a benzinkútra. Mert mentős tűzoltót nem látsz tankolni. Tehát adott a kérdés, hogy hogy. Tehát begördül a mentő így a töltőállomásra, és kijön a tankos, hogy tankos, benzinkutas, hogy tele lesz. Aha, igen. Marika nénit lemossuk. Vagy a tűzoltó. De most a tűzoltónál rohadtul nem mindegy, hogy melyik lyukba rakod. Ugye? Tehát azért egy lyukkal odébb, és azért egy tűzoltás, az mekkora fest. A tűzoltóknál nem mindegy, meg a tömegoszlató vízágyunál. Tehát, hogy azért befestett kékre, vagy leégeted, azért az nagy különbség, és így begyűjtenék a különböző kerületekből, hogy na, akkor oda a hupikék, törpikéket, ide meg a hókuszpókokat. És képzeld, ahogy a tűzoltóautó begördül így az állomásra, hogy basszus a Pisti a kosárba. És így dumáltok a kutassal, hogy és hova sietnek ennyire, valami erdőtűz? Á, nem. Sima magtár. De itt nem lehet dohányozni. Nyugi. Eloltom. Na ezért szép szakma ez. És a kukások. A kukások is nagyon nagy csávók. A kukás a világ legerősebb embere, mert ketten be tudnak lendíteni egy 5 tonnás autót. Ez megvan, ez a fut, fenn van. Járok vidékre, és elég sok ilyen figurát is látok. Nagyon keménye. Vannak ezek a figurák, hogy az út teljes szakaszában képzelt rutinpálya képzelt bójákkal. Akkor a presszó előtt az Y-ozás lábletétel nélkül. És basszus, megcsinálják. És éjjel, amikor mennek haza, így az árokban a szarvasbogár. Ugye, hogy már rég nincs fölötte bicikli, de ő még egy Tour de France szakaszt így lenyom. Engem is apám mindig a biciklivázon vitt a kocsmába, amit nagyon utáltam, mert női biciklije volt. És egyszer megkérdeztem egy ilyen játékos, hogy te figyelj, hát hogy van az, hogy már részegen indulsz el a kocsmába? Azt mondja, mi? Te hogy jutsz a benzinkuti? Benzinnel. És ezzel tényleg nem tudsz vitatkozni. Hát van szerencsém most bejelenteni valakit, aki a vidéki biciklistákat testközelből figyelhette hosszú-hosszú évtizedekig, hiszen köztük nőtt föl. Fogadjuk nagy szeretettel Búcsú Szent László oroszlányát, Bödöcs Tibor.

0: Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Az előző adásban elhangzott egy-két tévinformáció, ezeket helyesbítenem kell. Tudják, miért voltak itt az izraeli kémrepülőgépek? Hoztak a Jobbiknak 4%-ot. Nyugodtan lehet, ez egy ilyen műsor, igen. Egyébként a Jobbiknak van az óvó nénie, Krisztina asszony, mindig mosolyog. Neki nem is nyála van, hanem tokai asszú termelődik a szájába. Olyan, mint Szántó Dávid a Telesportban, a füli. Bármi van, füli örül. 6 óra kikapunk a selejtezőkbe a döglött fókától, vagy a bébi lajároktól, vagy a halott máltai villanyszerelőktől. Kiestünk! A kék fénybe kéne áttenni a csávot, kicsit megkomolyodna talán, nem? Hogy felzarabolta! Aztán van a másik, az idejós gyerek, a tájszólásos. Neki már egy cimbalom, meg egy hegedű járna szerintem. Köcitálás, ónos eső. Vigyázz, babám, merelese. De hát népszerű a Jobbik vidéken, és a feminizmust. Úgyhogy ők valószínűleg koalíciót fognak kötni, lesz ilyen vaníliás Nagy Magyarország Epercitrom Árpádsággal. Magyarkodó napok lesznek, ilyen Clemenceau darts, stopper magyarság, mert nem az a magyar, aki többször ki tudja mondani egy perc alatt, de ők ebbe gondolkodnak, illetve ilyen anyaföldevő verseny lesz. De azt mondta Vona Gábor, hogy a kereskedelmi televíziók el lesznek dózerolva. Kristóf, készüljé. Lehet, hogy el kell venni dolgozni. Nekünk is. Vagy azt mondta, hogy ilyen nem hazaáruló sorozatok lesznek, hanem ilyen Kárpátok közt. Ül a Miklós a rúzsacsárdába, issza a kumiszt. Mi ez a lapockádon, Tilda? Egy turulmadár, Tetko, Miklós. Ez lesz, de hát ők abban voltak nagyok egyébként. Most már van taxi is, ilyen nemzeti radikális taxi, hát a jó csak Kolozsvár felé kerül. Szóval abban voltak nagyok, hogy amíg Hagyó Miklósnak csak a lába látszott ki a Nokia-s dobozból, addig ők intézményesítették a hőbörgést, ez a gazdasági programunk. Hát már hogy ma, nehogy ma, he? Voltak a plakátok, volt az MSZP-s plakát, amikor a jó arcú MSZP-sek megpróbálják. Nem tudom, mi lehetett volna alatt a reklámszöveg. Azt hiszi, hogy már mindent elloptunk. Adjon egy esélyt, hogy bizonyíthassunk. Egyébként kint maradnak az MSZP-s plakátok, csak ráírják április 12-én, hogy van TED. Szóval volt ez a plakát, meg volt a fideszes, a hipnózisos plakát, akik minden jót egy kis felületre próbáltak felhordani, hogy hipnotizálják a lakosságot. Új kezdet együtt, remény, változás, a Fidesz együtt, remény, változás együtt. De ők nem árulják el a programot, mert meglepi lesz. Aztán volt az MDF, látták a kis filmet, MDF-es. Hát az ország összes boborjányát sikerült összegyűjteni. Meg van az a lehet más a politika? Nem! Nem tudom, ez kérdés, vagy már a válasz. És volt itt a végvonaglásban az MSZP még összeállított egy ilyen korrupció ellenes csomagot. Ez annyira volt hiteles tőlük, mint Kelemen Annácska Őrzik meg szüzességünket című oktató DVD-je. Illetve Stadler Józsi Adozzunk többet. Tanácsok kezdő adózóknak. Abból se lett semmi, volt ez az ingatlan adó. Felvetődött adókalkulátor volt az APEC honlapon. Abból se lett semmi, mert valaki beírta, hogy 1000 négyzetméter rózsadomb, és kiírta, hogy 25 év is. Oh! Megijedtek. Pedig én vártam, hogy átalakul az APEC kaszinóvá. Nagyobb lenne a bevétel, lesz adókalkulátor, áfa flipper. Itt az Eva, hol az Eva, lője magának adókedvezményt. És van adómanó, egy ilyen kis tolvajtörpe, látták? Adómanó, hogy a kisgyerekeket oktassuk a felnőtt korra. Hát annyit csinál az adómanó, hogy oda megy az óvodába, és 52%-ot letör a Túra Rudiból. Leszerte még felnőtt kis sávó. Néztük nagyanyámmal a csúszlágügyet. Úgy hívja a csúszlágügy, mert drága volt a fogsor, nem kockáztat egyszerűség. Csúszlágügy. De hát eleve ugye rossz a műsor, nem mindig, de máskor. De nem sokat lát belőle nagyanyám, mert itt van a logó, vagy itt van a logó. Itt van, hogy milyen szar műsor fog kezdődni 26 óra, 6 perc, 4 másodperc múlva. Ide fossa a karikáját az ORTT, és belelog a terítő. Nézzük a csuszlágot. Azt mondja, hogy anyám, a csuszlág, hát ez a csuszlág. Ó tempora, ó mores, ó idők, ó erkölcsök. Azt mondja, ez a csuszlág, hát a szülei nem szóltak neki, hogy ne csinálja. Hát mama Edihal volt ő a bánák között, ő csak megsápolta a sápot, mint a kaszinóban van ez, mikor a bukik lopják el, amit már elloptak. Csak belenyúlt a csuszi ebben a dologban. Remélem tudják követni szabad ötletelmi edzékét. A kaszinóról jut eszembe. Joe Pesci, ugye, nagyon nagy film. Kétfajta kutya van vidéken. Van a farkas kutya, Cézár. Ez ilyen jungi dolog, a kollektív tudattalamban benne van, hogy Cézár császár volt, és most mi parancsolunk a Cézárnak. Cézár ül. Ül a Cézár, ül a Cézár. Illetve vannak a sperma küvéből előállított. Egy íti, egy róka, egy tacskó. És egy kis Rogán Antal, ez a limuzintestű állat. Csöpi. Csöpi olyan, mint a Joe Pesci a kaszinóban, mert nem érdekli a súlycsoport. Neki megy a komondornak. Van a szomszédben egy komondor, mert a Csöpinél a tacskó hardware mögött egy ilyen Doberman szoftver. Ézzik. A komondor az egyébként sárga már, mert eljár a gazdával a kocsmába, és mint a TS függöny annak idején a nikotintól besárgult. Láttam egy ilyen kutyaviadalt, és a Csöpi az úgy ugat, mint Kollár György, mikor nyilatkozik az ATV-n. Jó, kézzel, jó, addig kell rakni a garajt, amíg árnyék van. Árnyék van! Sajnál lehet a törvény! Sajnál lehet a törvény! Na, így ugat. Nagyapámnál volt a viadal, nagyapám néző, ritkán szólal meg, mert meggondolja, hogy mit mondjon, és van úgy, hogy két mondat között rendeznek olimpiát is. Nézte Csöpit, és a komondort. Először lebegett a Csöpi a levegőben, mint a konyhás nénik tricepsze a cérnemetétes leves fölött. Aztán lekerült a földre iponnal, a apám nem adja föl, Csöpiká. Árázd. Meg az, hogy ez már egy régebbi történet, a nemes penész megjelenik rajta, de elmesélem. A bolonyai folyamat, mikor beindul, nincs meg Csöpi, és nagyapám próbálja oda édesgetni. Két módszere van, a liberális nevelés és a poroszos. Először a liberálissal próbálja, ugye hát nem lát eleve, mert nohabort iszik, ami vakít, mert az direkt termő, úgyhogy 30 percig hívja a felmosorrongyot. Csöpi, gyere ide, Csöpi! Csöpi, gyere ide, kicsi kutya, gyere ide, gyere, Csöpi, hopp, gyere, kicsi kutya, gyere! Cifes Csöpi, gyere ide, kicsi kutya, gyere, Csöpi! Gyere, Csöpi, hopp, Csöpi, gyere! Jön a poroszos neve. Szia, magja, Csöpi, gyere ide! Korbács és Kalács, Csöpi, itt a szekerce, főkugliznak, csak legyél meg, Csöpi, gyere ide, főkugliznak! Édes kicsi kutya, gyere, megkerestek, Csöpi, egyszer megtalállak! És az a legszomorúbb, hogy meg van kötve a kert végében az állat. Jön Orbán Viktor, félkézzel megemeli a GDP-t. A másikkal megduplázza az átlag életkort. A harmadikkal kölcsönt ad az IMF-nek. Fehérre festik az overdose-t, és azon fog bevonulni. Az overdose az az új totem állatunk a csodaszarvas után. Eljátszották neki a himnuszt. Angol írtelivér. Hát annyit értett belőle, mint a Bajnai Gordon az Internacionáléból, mert az... Próbálta lekaraokézni, de hát tele volt idegen szóval ez a éhes proletár. Nem volt könnyű, de hogy működik a magyar közélet? Ugye mindenféle összeesküvés elméletek vannak, én négyet vázolnék, hogy hogy működik. Vagy az van, hogy Budázi Györgyöt az MSZP találta ki, és a köztársaságtéri kazamatákban nevelték fel román véren és kokárdán. Néha itt kiengedik, hogy provokáljon. Vagy Budaházi György nevelte fel Lendvai Ildikót Spiden, Marszon és Szegfűn. Mert Ildikó még ismerte Marszot, mikor nem volt borostája sem. Marsznak sem, meg Ildikó. Tehát nagyon régi a kapcsolat. Vagy ez van, vagy Izrael pénzeli a Fidesz, hogy pénzelje az MSZP-t, hogy pénzeljék a New Yorki szabadkövesek által bábként rángatott torockait, akinek űrgebőrbe vart békemberek adják át a H1N1-be ültetett csippet, egy csőszkunyhóba Tiszaesztáron a Kennedy gyilkosaival kokettáló UFO zsidók Scullyval és Mulderrel. Vagy mi pénzeljük az összes gyökeret, ezt tudom még elképzelni. Én is megnéztem az Avatart, 3D-s mozi élmény. Én várom a 3D-s Playboyt. 3D-s mozi élmény. Hát nekem eddig annyi volt a 3D, hogy egyszer feljött a Badásani hozzánk fröccsözni a konyhába. Ez egy magyar film, mert az Avatar a magyar filmművészet 60 éves költségvetéséből készült el. Én nekem ezért az az ötletem, hogy költségvetést kéne cserélni a blockbusterek és a magyar filmek között. A Tarantino filmet látták, Bestelen Brigantik. Hát nem az MSZP-ről szól, ez még egy korábbi időszakban játszódik. Kinyírják a Hitlert, nagyon jó film. De én a Tarantinónak azért odaadnám a Pál utcai fiúk forgatókönyvét, mert nem mindegy, hogy milyen rendező, milyen forgatókönyvhöz nyúl. Annyi lenne Post Street Boys. By Quentin fucking Tarantino. Van nálatok 2 kiló gittem nigger. Ácsveri azt üzeni, hogy ne legyen nálatok. Most készül a Keresztapa 4 is, a BKV székházba fog játszódni. Al Pacino Parizer teszik. De tényleg szörnyű, hogy itt vagyunk, itt rögünk, és közben ott vannak az előzetesben a BKV-sok, otthon meg békanyálasodik a medence. Mohásodik a jachtalja, szörnyesztő. Mert a Romuluszt és Rémuszt, a Rómát alapító két csávot, ezt nőstény farkas nevelte, a demszkéket egy szarka. Csörből csörbe etette őket meleg étkezési utalvánnyal. Na igen, néztük az Avatart. Barátnőmmel voltunk, hát itt elvesztem a közönség felét, hogy van barátnőm, de hát... Minden sikeres férfi mögött van egy nő, aki jól járt. Ez az Avatar egyébként 160 perces, nem a női húgyhólyagra van kitalálva. A 100. percben elkezdett mantrázni, hogy pisolom kell, pisolom kell, pisolom kell, pisolom kell. Hát menj el a fa mögé. Szokták kérdezni tőlünk, hogy otthon is viccesek vagyunk-e, meg a moziban, meg mindenhol. Hát ez olyan dolog, hogy a filmrendezőnek mondja otthon a felesége, hogy szeretlek szívem. Jó, most gyere be balról, kicsit sejtelmesebben. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!
1: Gagyos Tibor! Én csak annyit vettem észre a választási plakátokon, hogy szerintem Mesterházi Attila azért borotváltatta le a bajszát, pontosabban előtte azért volt bajsza, hogy tudjuk, hogy a plakáton miért kell neki rajzolni. Mert ez megvan, hogy minden politikusnál megvan ez az arcőr, ez a Mesterházi Attila. Akkor vannak a jobbikosok, azoknak is berajzolták. De hogy... Mi köze ennek Charlie Chaplinhez? Tehát, hogy jön ide Charlie Chaplin? Akkor van Bokros Lajos. És a legdurvább a Kövér László. Tehát az a... Van róla egyébként egy képünk, ott látjuk a monitoron. A igazságos Mátyás kifogyott az áruha ötletekből. Illetve szavazatok rám, visszaviszem az üres üvegeket. És a Kövér László az egyetlen olyan politikusunk, akit így el lehet aktivitizni, hogy mutató. Te meg ott, azt mondja, no. Orpoli. Kövér László. Itt jutottunk el az est második fellépőjéhez, Mogács Dánielhez, a Comedy Central sztárjához, akit már láthattunk itt a Showder Club színpadán, és akinek internetes nézettsége már-már vetekszik a susogós mackókéval. Megvan? Na most itt hullik le a nagy lepel, ugyanis Mogás Dániel, a Susogós Maszkók rendezője, és egyben bábosa is, ő alakítja Brandont. Ma estére is készült talán valamivel nekünk. Fogadjuk nagy szeretettel itt a Showder Club színpadán. Mogás Dániel!

0: Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én nem kaptam mikrofont, mert nem érem föl. Az a helyzet, hogy rengeteg embert látok, aki a kamerába integet, hogy a szeretteit köszöntse, akik otthon maradtak, és mivel ez egy, hát egy felvételről készült adás, ezért szeretnék magamnak integetni. Szevasz, Dani, szeretlek. Jobban, mint bárkit. Biztos ismerjük azt a mondást, hogy az összenőtt szemöldökű emberekben nem lehet megbízni. És talán láttuk azt az MDF plakátot még az EU-s választáson. Őszintén és tisztességgel Magyarországért. Hát itt tulajdonképpen három embernek is össze van nőve a szemöldöke. Az a szerencse, hogy nem egybe. Tehát ez... Mondjuk az ibolyájét az gyorsan kikapkodták és rászorták így a bokrosra, mert ott annyira nem látszik. Bokrosnak igazából nem a szemöldöke nőtt össze, neki így mindene. Ő maga szőr, angolul úr, és ő az az ember, akit, hogyha olló nélkül kint hagysz az utcán egy hétre, akkor elviszi a sintére. És még az sem érdekli a sintét, hogy szemüveges a kutya, tehát őt viszik. Egyébként még a kínaiak lennének jó politikusok, mert ugye mosolyognak, mindegyik mosolyog, és egyáltalán nem tudod, hogy mire gondol, ugye? Csak a mosoly van. Tehát jössz vele szembe, és azt mondja, mi a lóf***t ez? Ez de éreztük, hogy zavar az erőben. Tehát jön szembe, ugye a kis kínai, illetve te jössz szembe vele, és azt mondja, hogy jaj, de örülök, hogy erre járt, parancsolj, erre páradjon be. Közben az agyában mi megy? Hogy csapnálak ketté egy rohadt nagy karddal, te szemétláda. Most, hogy így lassan közszereplő lettem, hát eleget kell tegyek annak, hogy tanítsam az embereket. Én báb színészetet fogok oktatni, ha már így a susogós maszkokról szó volt. Szeretném azért, hogyha föltenné az a kezét, aki esetleg nem akar most báboktatást hallgatni, akkor el is kezdeném. A báboktatásnak az első és legfontosabb alapelem az a kézügyesség. Láthatják, mennyire virgoncak és ügyesek a kezeim. Ez két dolognak köszönhető. Egy, hogy borzasztó ügyes vagyok, a másik pedig a hajlékonyság. Na most a hajlékonyságot azt elő lehet idézni úgy, hogy eleve úgy születünk, vagy pedig gyakoroljuk, hajlítgatjuk, egész addig, amíg el nem törik. Na innentől már ugye sokkal egyszerűbb a helyzet, mondhatjuk, hogy hajlékonyak vagyunk. Ami azért volt még nagyon jó egyébként, mert én tinédzser koromban Köszönöm, elég, köszi, ne. Tinédzser koromban gyakran szálltam föl úgy a villamosra, hogy így bedugtam a karkötőmet a mögé az ujjamat, és azért, hogyha így felszállsz egy villamosra, kapaszkodót keresve, akkor egyszerre négy öreg asszony pattan föl, hogy átadja a helyét. Mondjuk egy valamit nem lehet ilyen kézzel csinálni, az a csajozás, mert hát hiába mész oda hozzá, hogy hello. Dani vagyok. Mert amint eljutsz ahhoz az ősi trükkhöz, hogy valami belement a hajadba, akkor már egyből otthon, mondjuk a gyerekekkel lehet így játszani, hogy Lacika, mi mászik a bácsi? Mutasd, hogy mi játszik a bácsi? Amit még fontos tudni a bábozásról, hogy a bábszínésznek mindig tudnia kell, hogy a paraván melyik oldalán áll. Mindig azon az oldalon kell állni, ahol nincsen néző. Ez nagyon fontos. Nem szabad rágyújtani, mert meglepő módon fölfele terjed a füst. És ezt észreveszik, illetve szintetikus drogokat, LSD-t sem ajánlok, mert bábozás közben furcsa víziói, halucinációi lehetnek az embernek.
1: Kerekek. Én vagyok a pici, kicsi kukacs. A nevem Huba vagy Huhó, vagy olyan borzasztó aranyos név, amit igazából el se tudtok képzelni. Én most szépen fölmászok egy fára, belemegyek egy kicsi virágba, bebábozódom, és pillangóvá alakulok.
2: De előtte belemegyek az agyadba!
0: És most szeretném, hogyha megismerkednének egy igazi bábbal, úgyhogy megkérném, hogy fogadják nagy szeretettel Rezsőt. Nos, Rezső, akkor legyél kedves, és köszöntsd a nézőket! Akkor szerintem most menjünk ki egy rövid reklámszünetre, de jöjjenek vissza, mert azonnal folytatjuk.
3: Aki még hátra van, Benk Dénes. A reklám után folytatjuk.

0: Nos, hát akkor Bezső, kérlek, köszönjük a nézőket.
1: Jó estét kívánok! Fantasztikusan jó itt a Soder Club színpadán! És most jut eszembe az a vicc, hogy két homokszem repül a sivatagba. Jaj, de kínos. Végtelenül kínos, elnézést kérek. Látják ott a szája előtt a kezét? Maguk szerint miért van ott? Háj, te kínos. Mert vagy az van, hogy az ő keze van a szája előtt, vagy az én kezem van a szája előtt. Ezt találta ki. Borzasztó kellemetlen. De az is hülye, aki ide hívta egyébként. Ezt azért le lehetett volna ellenőrizni. Na mindegy. Ennyi erővel hárfát is hozhattál volna, meg. Na most az van, hogy 5 éve vagyunk együtt. 5 éve gyakorolhass beszélni. Ez alatt 3 szót sikerült begyakorolnia. Prezentáljat kérlek, jó?
2: Tojás, tetű, tojás.
0: Hű, de kellemetlen. Az a baj, hogy ezt a szemfülesebbek talán észrevették, hogy ez csak 2 szó volt, nem 3. Ezért is elnézést kérek. Na most... Az a baj, ha nincs ott a kezem, akkor nem tudok beszélni. Hát mondjuk elkezdenék egy mondatot, hogy takarodjatok ki az országból, büdös komu... Anyátokat megrakom...

0: köszönöm, elég. Nos, ami a másik, hogy hát hátbeszéléssel kezdte, ezt most be fogjuk mutatni. Hát az a baj, hogy az egyik gyermekkori versét fogjuk előadni, amiben van egy irgalmatlanul csúnya szó, de ezt egy nagyon ügyes beszédtechnikai trükkel palástolni fogjuk, és azok nem fogják érteni, akik erre érzékenyek. Akkor tehát hátbeszélő szám következik.
1: Hugo a víziló, töke vagy 100 kiló, tele van gesszivel, kérsz egy decivel?
0: Borzasztó kellemetlen. Hiába mondtam, hogy legalább egy Pirinszkit mondjunk, mert az illik a hangomhoz. Alvó szegek, a jég, hideg, homok, eddig tanulta meg. Pedig mennyi szépet ígért nekem. Ah, csillogás, fény, barátok, Jeff Dunham a kezén hordoz. De ehelyett mit kaptam? Egy ilyen buzerátor hangot. Mondjuk ne röhegjenek, maguknak is ilyen hangja lenne, hogyha valaki folyamatosan a fenekükben nyúlkálna. Ráadásul úgy, hogy a középsúlya karkötője mögé van tűzve. Nos, az a helyzet, hogy most, hogy éppen nincsen barátnője, egyre többet foglalkozik velem. Oda szokott láncolni a radiátorhoz, hogy estére meleg legyek. Mondjuk kezd tetszeni a dolog.
2: Tényleg itt van az a parók, amit estékét rám szoktál adni? Na, ne szégyelleskedj, na, nyugodjál meg. Hogy van a fütykös, mi?
0: Elnézést kérek. Most magam miatt. Az a helyzet, hogy akkor is hiába ütsz. Egyetlen egy szám van, amit sokáig gyakoroltunk, és amit profi módon elő tudunk adni, amihez nem kell a keze, az a csók. Úgyhogy ezt be is mutatjuk. Talán egy valamivel engesztelhetjük ki önöket, ha bemutatunk egy igazi hasbeszélő számot. Kettőnk közül ugyanis én tudok hasbeszélni. Viszont nagyon kevésszer engedi, mert ez az kell, hogy ezzel a kezemmel belenyúljak az ő fenekébe, és én bábozzak vele.
1: Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Mogás Dániel voltam, és Mogás Dániel majdnem hasbeszélő számát látták, hallották, köszönjük a figyelmet! És Mogás Dániel majdnem hasbeszélő számát látták, hallották, köszönjük!